0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dog Child. Big Rocker.

0: Felesleges dolgot, régebben azt hittem.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még tart az új életfa akció. Holnap indul a Senior Akadémia. Felkészülési tornát rendez az Aqua Ese. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. Még szeptember 15-ig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
3: Ugye ennek a programnak a szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákát cseperedtek.
2: Holnap indul a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. Az intézmény tájékoztatása szerint az unokák magatartás zavarának kezelése a nagyszülők szemszögéből lesz az idei első téma. A magatartás zavarral küzdő gyerekek támogatásának lehetőségeiről Trábicki Sándor főiskolai tanár beszél a megjelenteknek. A program ingyenes, további részletek az enye.hu oldalon. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Máté Szalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Felkészülési tornát rendez az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán idén is a gyermekkorosztályú játékosok mérhetik fel erejüket az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatix, UVSC Miskolc, Debrecen, Zempléni VK csapatai ellen ugorhatnak medencébe a nyíregyházi vízilabdások. Az Eiszmann városi úszodában rendezik az eseményt szeptember 12-én. Sok napsütéssel indul a hét, de Nyíregyházán ma még nem lesz melegebb 25 foknál. A szél gyenge marad, éjszaka most is hűvös lesz, hajnalig 12 fokra csökken a hőmérséklet. A hét közepéig azonban melegszik az idő, szerdán már 32 fok is lehet. Ekkor azonban megérkezik egy hidegfront, ami 10 fokos lehűlést és csapadékot hoz. A hét további részében általában 23 fok körül állandósul a maximum hőmérséklet. Éjszakánként pedig 11 fokot mérhetünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönöm a Best-FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őteket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best-FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best-FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még tart az új életfa akció. A nyíregyházi bombázásra emlékeztek. Jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
3: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1 és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt. Hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákát cseperedtek.
2: 33. alkalommal rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napot. A programnak a Városháza Kródi terme ad otthont. A hivatalos köszöntők után a hagyományoknak megfelelően átadják a Proarchívó emléklapot, és kihirdetik a Nyíregyházi Egyetemmel, a Józsa András Múzeummal, a Móricz Zsigmond Könyvtárral, a Megyei Honismereti Egyesülettel és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlével közös helytörténeti pályázat eredményét is. Ezt követően kezdődik a tudományos konferencia, amelynek központi témája Nyíregyháza vármegye székhelyé válásának 150. évfordulója lesz. A jubileumhoz kapcsolódva alkalmi kiállítást is megtekinthetnek a résztvevők. A részletes program elérhető a Levéltár honlapján. Mese-mese mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. Három kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. Fontos, hogy a hagyományos gyűjteményekből választott mese elmondásánál ne a szöveghűség, hanem az élő szó adta egyéni és egyedi előadásmód domináljon, olvasható a felhívásban. A versenyt szeptember 30-án rendezik, a gyerekeket szakmai zsűri értékeli majd. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Holnap indul a Nyíregyházi Egyetem Szenior Akadémiájának őszi előadás sorozata. Az intézmény tájékoztatása szerint az unokák magatartás zavarának kezelése a nagyszülők szemszögéből lesz az idei első téma. A magatartás zavarral küzdő gyerekek támogatásának lehetőségeiről Trávicki Sándor főiskolai tanár beszél a megjelenteknek. A program ingyenes, további részletek az nye.hu oldalon. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a vasútállomáson, az önkormányzat és a Józsa András Múzeum szervezésében. 1944. szeptember 6-án mintegy 120 amerikai bombázó három hullámban támadta a nyíregyházi vasútállomást és környékét. A mindössze negyedórás bombázás emberéleteket követelt, épületeket döntött romba és családok százait tette otthontalanná, írja a nyíregyháza.hu. Az akkori eseményeket Ulrich Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke és Holmár Zoltán történész főmuzeológus idézte fel. A program koszorúzással zárult. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A kéthetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Felkészülési tornát rendez az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán idén is a gyermekkorosztályú játékosok mérhetik fel erejüket az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatix, UVSC Miskolc, Debrecen, Zempléni VK csapatai ellen ugorhatnak medencébe a nyíregyházi vízilabdások. Az Eiszmann városi úszodában rendezik az eseményt szeptember 12-én. Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa, a második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitófordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Fontos információ, hogy a továbbjutás valamennyi helyszínen egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta el rádiónak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
4: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
2: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
5: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi gúzát termesztette, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
2: Játékos formában kártyákkal nevelni tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsa Pakli néven. A 60 labból álló csomag a mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Hellig Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
6: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán elmondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszerpazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszerpazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják. 6 éves kor fölött használható, akár gimnazi és a kori aktív párbeszédre ösztönözheti a fiatalokat és a pedagógusokat.
2: És most néhány szó az időjárásról. Sok napsütéssel indul a hét, de Nyíregyházán ma még nem lesz melegebb 25 foknál. A szél gyenge marad, éjszaka most is hűvös lesz, hajnalig 12 fokra csökken a hőmérséklet. A hét közepéig azonban melegszik az idő, szerdán már 32 fok is lehet. Ekkor azonban megérkezik egy hidegfront, ami 10 fokos lehűlést és csapadékot hoz. A hét további részében általában 23 fok körül állandósul a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt, eljött, hát itt van, szeptember 7-e, hétfő reggel, és ezzel együtt megérkezett a hét újabb hétnapos kihívása is. Szeptember első teljes hete van előttünk, a nyár már tényleg a visszapillantó tükörben van, a gyerekek visszaültek egész hétre az iskolapadba, a felnőttek pedig visszaültek egész hétre a megszokott hétköznapi mókuskerékbe. Ilyen hangulattal nyitunk, de hát innen szép nyerni, ugye? Jó reggelt, sikeres hetet kíván a Best FM, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, ha van Regina is. Erőse. Mindenképpen köszöntse fel ma reggel, amúgy a Regina a latin eredetű név, jelentése pedig az, hogy királynő, és hogyha ma született, akkor például egy napon született egy szenzációs énekesnővel, Gloria Gaynor, amerikai énekesnővel. Egyelőre kitart még a nyárias időjárás, hogy hány fokkal, azt mindjárt elmondom, időjárás jelentése folytatjuk a hétfő reggelt, szeptember 7-ét, de amikor is szerintem most már eljött az ideje annak, hogy a szundi

Jó reggelt, itt a hétkezdés, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Mit tudunk az időjárásról? Hát az, hogy ma is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, kevés felhő csupán északon jelenhet meg, csapadék továbbra sem várható, gyenge mérséklet lesz majd a légmozgás, délután pedig 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet itt Nyíregyházán, viszont lesznek itt ilyen csemegék, például a melegfrontra érzékenyeknél a tünetek fokozódhatnak, ez lehet migrén, gyulladásos panasz, keringési probléma, fáradékonyabbak lehetünk, na meg tompábbak is. Fú, innen szép nyerni, megint csak ezt mondom így hétfő reggel. Ami pedig a napi csúcsokat illeti, ugye azt mondom, hogy 25 fok várható ma Nyíregyházán, képzeljék el, hogy 2008-ban Szegeden még 37,6 fok volt, viszont volt olyan év például 2000-ben, amikor a napi minimum rekord csupán 0,3 Celsius fok volt. Egyelőre a hét közepéig, nagyjából a hét végéig kitart a 25 és a 30 fok közötti csúcsérték, de úgy néz ki, hogy a hét második felétől visszaesik a nappali hőmérséklet, ez pedig azt jelenti, hogy talán 2026-ban teljesen elbúcsúzunk a 30 fokoktól, és kellemes őszi 21-22 fokok érkeznek majd a hét második felétől, de erős nap

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Pénteken rendezik a levéltári napot, a nyíregyházi bombázásra emlékeztek, jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek.

0: résztvevők, a részletes program elérhető a Levéltár honlapján. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a vasútállomáson, az Önkormányzat és a József András Múzeum szervezésében. 1944. szeptember 6-án mintegy 120 amerikai bombázó három hullámban támadta a nyíregyházi vasútállomást és környékét. A mindössze negyedórás bombázás emberéleteket követelt, épületeket döntött romba és családok százait tette otthontalanná, írja a nyíregyháza.hu. Az akkori eseményeket Úrich Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke és Holmár Zoltán történész fő muzeológus idézte fel. A program koszorúzással zárult. Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitófordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Fontos információ, hogy a továbbjutás valamennyi helyszínen egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Még egy utolsó felmelegedés következik Szabolcsban, mielőtt végérvényesen áttérnénk az őszbe. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Sok napsütéssel indul a hét, de Nyíregyházán ma még nem lesz melegebb 25 foknál. A szél gyenge marad, éjszaka most is hűvös lesz, hajnalig 12 fokra csökken a hőmérséklet. A hét közepéig azonban melegszik az idő, szerdán már 32 fok is lehet. Ekkor azonban megérkezik egy hidegfront, ami 10 fokos lehűlést és csapadékot hoz. A hét további részében általában 23 fok körül állandósul a maximum hőmérséklet. Éjszakánként pedig 11 fokot mérhetünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Érdemes szépen lassan elindulni, mert különben lassan benne találjuk magunkat a reggeli csúcsban. Igyekszem azért további közlekedési hírekkel segíteni a hétkezdést. Sebességkorlátozás van a Sarkantyú utcán és a Dózsa-György utca, Kossuth utca közötti részén. Mostantól mindkét irányból 30-as sebességkorlátozás van érvényben. Továbbra sem egyszerű a közlekedés a Vasvári Pál utcán. Ugye itt épül a körforgalom, hosszabb menetidővel kell készülni. Ráadásul a mai napon megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton. Október elejéig teljesen lezárják az út egy szakaszát. A kijelölt terelő út pedig a 338-as főút, vagyis a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet kikerülni a lezárt részt, ami nem sokára már érintett lesz. Útburkolati hiba helyreállításon dolgoznak a Legyezi utcán, mintegy 50 méteres szakaszon az egyik forgalmi sávot lezárták, és a Szent István András utca kereszteződésénél az útburkolatot bontották fel, emiatt az egyik forgalmi sáv itt is lezárásra került. Jó utat, jó hétkezdést! Útközben is hallgasson sok Best FM-et!

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jó a zenék, én nagyon meg vagyok elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9

Előttünk szeptember első teljes hete, jön a hétnapos kihívás, ugye itt a hétfői nappal szeptember 7-ével, és szeptember elején, mintha minden egyszerre akarna újra kezdődni, ezt érezzük, ugye az iskola tényleg elindult, most már tanulás is van. A munkahelyeken vége a nyári, majd szeptemberben megbeszéljük időszaknak, mert hogy szeptember van, és most már meg kell beszélni. A naptár megtelik, a határidők visszatérnek, hát itt vagyunk újra nyakig benne a mókuskerékben, szeptember 7-én, amikor is a Reginákat fogjuk felköszönteni. Latin eredetű a név, és a jelentése pedig az, hogy királynő, és készüljünk úgy, hogy ma még inkább nyárias lesz az időjárás, mintsem, hogy őszi. Nagyon várjuk az esőt, de továbbra sem jön. Gyenge mérsékelt lesz majd a légmozgás, délután pedig 25 fok várható Nyíregyházán, sőt, míg a következő pár napban ez erősödhet, a 30 fok sem kizárt, de a hétvégétől változik a helyzet, őszi időjárás jön, az pedig azt jelenti, hogy konszolidálódnak majd a napi hőmérsékleti csúcsok Nyíregyházán, 21-22 fok, nagyjából csak ilyen értékeket fogunk mérni. További hírek mindjárt pontban 7 órakor.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, ma is következnek a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, fennakadásra, torlódásra, a ki- és bevezető utakon és az oktatási intézmények környékén kell számítani. Sebességkorlátozás lépett érvénybe a Sarkantyú utcán, a Dózsa-György és Kossuth utca közötti részen, mostantól mindkét irányból 30 km/h sebesség a megengedett, melyre kereszttábla figyelmezteti a járművezetőket. Továbbra sem egyszerű a közlekedés a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza, Nagykáló között. Mindkét helyen jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás, türelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesemondó versenyt hirdet a VMKK. Újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen, verseny a Balaton sütije címért. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Mese-mese mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. Három kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. Fontos, hogy a hagyományos gyűjteményekből választott mese elmondásánál ne a szöveg hűség, hanem az élő szó adta egyéni és egyedi előadásmód domináljon, olvasható a felhívásban. A versenyt szeptember 30-án rendezik, a gyerekeket szakmai zsűri értékeli majd. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta el rádiónak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
3: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
2: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Sok napsütéssel indul a hét, de Nyíregyházán ma még nem lesz melegebb 25 foknál. A szél gyenge marad, éjszaka most is hűvös lesz, hajnalig 12 fokra csökken a hőmérséklet. A hét közepéig azonban melegszik az idő, szerdán már 32 fok is lehet. Ekkor azonban megérkezik egy hidegfront, ami 10 fokos lehűlést és csapadékot hoz. A hét további részében általában 23 fok körül állandósul a maximum hőmérséklet. Éjszakánként pedig 11 fokot mérhetünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

És itt a hétindító horoszkóp a Best reggelben, csapjunk hát bele. Nincs mire várni, készüljenek a kosok, már a nap elején beindul nálad valami, egy gyors ötlet, vagy pedig egy lendületes kezdés, hú, így hétfő reggel az jó, megadja azt az érzést, hogy ma végre te fogod diktálni a tempót, az igen, gratulálok minden kosnak. Bikák, ahogy telik a délelőtt, egyre jobban összeáll, hogy körülötted minden, ez az a néhány óra, amikor egy jó kávé, kellemes beszélgetés a saját ritmusod tökéletesen össze fog érni. Ikrek, délután kezd majd igazán mozgalmassá válni a mai napod, üzenetek, hírek, találkozások, vagy egy váratlan ötlet adja majd meg azt a pluszt, amitől hirtelen felgyorsulnak körülötted az események. Rákok, késő délelőtt jöhet majd egy olyan pillanat, amikor valami egyszerűen a helyére kerül. Lehet ez egy apró siker, egy jó hír, vagy egy kellemes találkozás. Oroszlánok, délutánra érkezik meg igazán a főszereped, valaki figyel rád, számítva a véleményedre, vagy egyszerűen csak olyan helyzetbe kerülsz, ahol jó érzés megmutatni, hogy mit tudsz. Szüzek, amikor mások már kezdenek kifáradni, te még össze tudsz rakni egy-két fontos részletet, a nap végéhez közeledve jön majd a jó érzés, na ezt ma megoldottam. Mérlegek, egy kellemes szünet lesz a napod, titkos fénypontja, jó társaság, finom falatok, vagy akár 10 nyugodt perc egyedül, ez vár rád majd délben. Skorpiók, a nap második felében egy beszélgetés, egy felismerés, vagy egy furcsa egybeesés miatt azt az érzésed támad, hogy ma több történt, mint amit elsőre gondoltál még reggel. Nyilasok, amikor véget érnek a kötelező körök, kezdődik számodra az igazi nap, egy spontán program, séta, beülős hely. Hidd el, hogy jól fog esni. Bakok, a nap első harmadában érzed majd a legerősebbnek magad, amit ekkor elintézel, annak később is lesz majd hatása. Vízöntők, pont akkor jöhet egy inspiráló gondolat, amikor már azt hinnéd, hogy minden a megszokott mederben halad. Jegyezd meg, lehet, hogy ebből még jóval több lesz a következő napokban, mint ahogy most gondolod, valamint a halak, nálad pedig az este hozza a nap igazi hangulatát, egy jó film, egy érdekes történet, egy váratlan nevetés, vagy pedig kellemes társaság segít majd lezárni úgy a napot, hogy maradjon benned valami jó érzés holnapra is. Így indítunk, szeptember 7-e van, ez a Best reggel.

Jó reggelt, aktuális információkkal indul a hétfő reggel. Talán a legfontosabb hír, hogy a mai napon zárják le átmenetileg teljesen a 36-os főút egy szakaszát, már nagyjából egy hónapra. A Valenta autó és a Salamon-Bokori út közötti szakaszról van szó. Október első hetében oldják majd fel ezt az útzárat, így akkortól használható újra teljes szélességében majd a 36-os főút ezen a szakaszon. Viszont a mai naptól az autósok a 338-as úton a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaj út irányából kerülheti ki a 36-os főút lezárt szakaszát. A helyi buszjáratok pedig a Rókobokori úton közlekednek, ahol idéglenes buszmegállókat is kialakítottak. Jó ír viszont a kerékpárosoknak, hogy tekerni lehet, ugyanis a kerékpárút a munkáratok alatt is használható marad, azt nem fogják lezárni. Szóval tartsa észben, hogy a mai naptól átmenetileg nagyjából egy hónapra a 36-os főút egy szakaszát teljesen lezárják, ugye a Valenta autó és a Salamon-Bokori út közötti részről van szó, valamint csőtörés miatt javítási munkálatokat végez a nyírségvíz a Bocskai utcán, és éppen ezért a belváros irányába útszűkületre és lassabb haladásra kell számítani. Na meg arra, hogy most már nyakig benne vagyunk a reggeli csúcsba, szóval sok türelmet, hódítsuk meg ezt a hetet. Szeptember 7-e van, a várva várt hétfő, indul ma reggel is a Best reggellel.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd felünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Még tart az új életfa akció. Holnap indul a Senior Akadémia. Felkészülési tornát rendez az Aqua Ese. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. Még szeptember 15-ig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
2: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákát cseperedtek.
1: Holnap indul a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. Az intézmény tájékoztatása szerint az unokák magatartás zavarának kezelése a nagyszülők szemszögéből lesz az idei első téma. A magatartás zavarral küzdő gyerekek támogatásának

0: Osztályú játékosok mérhetik fel erejüket az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatix, UVSC Miskolc, Debrecen, Zempléni VK csapatai ellen ugorhatnak medencébe a nyíregyházi vízilabdások. Az Eiszmann városi úszodában rendezik az eseményt szeptember 12-én. Sok napsütéssel indul a hét, de Nyíregyházán ma még nem lesz melegebb 25 foknál. A szél gyenge marad, éjszaka most is hűvös lesz, hajnalig 12 fokra csökken a hőmérséklet. A hét közepéig azonban melegszik az idő, szerdán már 32 fok is lehet. Ekkor azonban megérkezik egy hidegfront, ami 10 fokos lehűlést és csapadékot hoz. A hét további részében általában 23 fok körül állandósul a maximum hőmérséklet. Éjszakánként pedig 11 fokot mérhetünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg...

Jó reggelt, itt a Best reggel. Pillancsunk rá az órára, ez így hétfő reggel különösen fontos. 6 perccel járunk most már 7:30 után. Óriási izzadtunk augusztusban, megjöttek az adatok, és hát elképedve nézem én is. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg a 91-2020-as évek átlagát, ezzel pedig országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta, hát ezen vagyunk túl, és a tartós hőség mellett tovább folytatódott a rendkívül száraz hónapok sorozata is. Az augusztusi országos átlag mindössze, kapaszkodjon meg, 15,6 mm volt, amely 74%-kal marad el a 91-2020 közötti időszak 59,5 mm-es átlagától, ráadásul az Alföldön sokfelé 5 mm alatt maradt az augusztusi csapadékösszeg, ami siralmasan kevés. Ami pedig a mai napot illeti, egy nagyon kellemes 25 fok vár ránk. Csapadék? Jó kérdés. Talán úgy néz ki, hogy csütörtökön pénteken eshet az eső. Hát nem sok, ilyen 2-3 milliméter, viszont játszik még velünk az időjárás egy érdekeset, képzeljék el, hogy keddre és szerdára ismételten 30 fok felett lehetünk majd Nyíregyházán, de úgy néz ki, hogy ez ennyivel véget is ér, csütörtöktől visszaesünk 20, hát 2-3 fokra, és ez már stabilan, tartósan így is marad. Derűs napot!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, ma is következnek a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, fennakadásra, torlódásra, a ki- és bevezető utakon és az oktatási intézmények környékén kell számítani. Sebességkorlátozás lépett érvénybe a Sarkantyú utcán, a Dózsa-György és Kossuth utca közötti részen, mostantól mindkét irányból 30 km/h sebesség a megengedett, melyre kresztábla figyelmezteti a járművezetőket. Továbbra sem egyszerű a közlekedés a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza, Nagykáló között. Mindkét helyen jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás, türelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

10 perc múlva pedig friss hírek, információk, vagyis 8 órakor a híreket halljuk itt a Best reggelben. Nemrég volt arról szó, hogy a legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, de ettől függetlenül a napok azok napok, a naptár meg naptár, és azt mondja a NyírVV, hogy közeledik az év legmeghittebb időszaka, bármennyire is furcsának tűnik, amikor a belvárosban majd ünnepi díszbe öltöztetik Nyíregyházát, és újra együtt gyönyörkedhetünk bizony a város karácsonyfájában. Én már azon sem lennék meglepve, ha szépen lassan a különböző boltokban itt-ott már egy-egy akár karácsonyi kiegészítő is megjelenne a halloweeni kiegészítők és az őszi kellékek mellett. Minden esetre már a lakosság és a helyi vállalkozások segítségét kéri a NyírVV. Olyan jelentkezőket várnak, akiknek az udvarán van legalább 10-12 méter magas, kifejezetten formás fenyőfa, amelyet szívesen felajánlanának a város számára, hogy ez legyen majd a város karácsonyfája. Persze a fa szakszerű kivágásáról és a biztonságos elszállításáról a NyírVV fog majd gondoskodni. Van egy jelentkezési határidő is, nem azt mondom, hogy nagyon sürget, de nincs is olyan nagyon messze. Október 15-e és a városüzemeltetés @nyírvv.hu címen lehet jelentkezni. Ha tudnak, akkor a fáról mellékeljenek majd egy fotót. Szép hetet!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézz be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
4: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kert titka.
6: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
7: Kineszil számítástechnika. Számítástechnika.
6: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
7: Kineszil.hu.
8: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Pénteken rendezik a levéltári napot, a nyíregyházi bombázásra emlékeztek, jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. 33. alkalommal rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napot. A programnak a Városháza Kródi terme ad otthont. A hivatalos köszöntők után a hagyományoknak megfelelően átadják a Proarchívó emléklapot, és kihirdetik a Nyíregyházi Egyetemmel, a Józsa András Múzeummal, a Móricz Zsigmond Könyvtárral, a Megyei Honismereti Egyesülettel és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlével közös helytörténeti pályázat eredményét is. Ezt követően kezdődik a tudományos konferencia, melynek központi témája Nyíregyháza vármegye székhelyé válásának 150. évfordulója lesz. A jubileumhoz kapcsolódva alkalmi kiállítást is megtekinthetnek a résztvevők, a részletes program elérhető a Levéltár honlapján. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a vasútállomáson, az önkormányzat és a Józsa András Múzeum szervezésében. 1944. szeptember 6-án mintegy 120 amerikai bombázó 3 hullámban támadta a nyíregyházi vasútállomást és környékét. A mindössze negyedórás bombázás emberéleteket követelt, épületeket döntött romba és családok százait tette otthontalanná, írja a nyíregyháza.hu. Az akkori eseményeket Úrich Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke és Holmár Zoltán történész fő muzeológus idézte fel. A program koszorúzással zárult. Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitófordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Fontos információ, hogy a továbbjutás valamennyi helyszínen egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Még egy utolsó felmelegedés következik Szabolcsban, mielőtt végérvényesen áttérnénk az őszbe. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Sok napsütéssel indul a hét, de Nyíregyházán ma még nem lesz melegebb 25 foknál. A szél gyenge marad, éjszaka most is hűvös lesz, hajnalig 12 fokra csökken a hőmérséklet. A hét közepéig azonban melegszik az idő, szerdán már 32 fok is lehet. Ekkor azonban megérkezik egy hidegfront, ami 10 fokos lehűlést és csapadékot hoz. A hét további részében általában 23 fok körül állandósul a maximum hőmérséklet. Éjszakánként pedig 11 fokot mérhetünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig indul egy újabb óra.

Hétindító hírek most itt a Best reggelben. Úgy néz ki, hogy megint csak mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, hogyha külföldről rendelünk, ugyanis tovább drágulhatnak a TEMU-s rendelések. Már novembertől jöhet az újabb EU-s díj. Csomagonként ugyanis 2 eurós kezelési díjat vezetnek be a TEMU-ról, Shein-ről, vagy pedig az AliExpress-ről rendelt küldeményekre. Ugyanis a nyáron bevezetett 3 eurós vám után újabb díj terhelheti majd az Európai Unión kívülről érkező webáruházi csomagokat. Az uniós vámreform részeként novembertől külön kezelési díjat vezetnek majd be a kis csomagokra. A novemberre tervezett kezelési díj pedig nem függ majd a küldemény tartalmától, nem a termékeket terheli, hanem magára a csomagra vonatkozik, függetlenül attól, hogy milyen értékű, vagy pedig típusú árut rendelt a vásárló. A kezelési díj mértékéről egyelőre nem született hivatalos döntés, de a korábbi értesülések szerint nagyjából csomagonként 2 euró körül lehet majd így kell kalkulálni. Az EU indoklása szerint pedig az online kiskereskedelem gyors bővülése miatt egyre több apró küldeményt kell ellenőrizni és vámkezelni, az új díj pedig ennek a költségeihez járulna hozzá. Csak mondok egy számot, tavaly több mint 6 milliárd online rendelt csomag haladt át a rendszeren, és ezek több mint 90%-a Kínából érkezett. Hát ezért jön majd novembertől a plusz 2 euró csomagonként.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék.

0: Járás Temptation, hát ezzel is adtunk egy kis lendületet a hétfő reggelnek, és a hétfő reggelben mindig jön a kérdés, hogy mennyire tudtuk magunkat kialudni hétvégén. Például kérdezem ezt azért is, mert hogy itt van egy cikk, ami azt mondja, hogy túl keveset alszanak a gyerekek. Egy friss felmérés alapján a diákok tanítási napokon átlagosan 7,6 órát, hétvégén viszont 9,7 órát alszanak, és bizony az életkor előre haladtával a hétköznapi alvásidő tovább csökken. Na nézzük akkor itt a statisztikai számokat. A tanulók hétköznap átlagosan 22 óra 38 perckor fekszenek le, és 6 óra 12-kor kelnek, míg hétvégén 23 óra 44-kor kerülnek ágyba, és csak 9 óra 23-kor ébrednek. Ez egy statisztikai átlag, nekem egy kicsit húzós, de én elhiszem. A tanulók 51,1%-a tanítási napokon legkésőbb reggel 6 órakor már ébren van, miközben mindössze 50,9%-uk alszik legalább 8 órát, és a felmérés a tanulók 57,3%-a azt jelezte, hogy hetente többször, vagy akár naponta érez fáradtságot, és ez bizony azért van, mert hogy kevés az alvással töltött órák száma, és hogy mit tartalmaz az ajánlás? Hát a következőket: a 4 és 12 hónapos csecsemőknek napi 12 és 16 óra közötti alvásra van szükségük, a szundikálásokkal együtt, az 1 és 2 év közötti kisgyerekeknél 11 és 14 óra közöttire, az óvodásoknál 10 és 13 óra közöttire, az iskolás korúaknál, vagyis a 6 és 12 év közötti korosztálynál pedig napi 9 és 19 óra közötti alvás, minőségi alvás időre lenne szükség. Ha ez megvan, akkor nagy valószínűséggel a napi fáradtságot sem érzik majd a gyerekek. Bízom benne, hogy megvolt. Milyen jelei vannak az öregedésnek? Hát például, hogyha tegnap este nem jól aludtunk, vagy keveset, akkor ma reggel elég öreg arccal nézhetünk bele a tükörbe. Ettől függetlenül biztosan van még más is. Erről beszélget Molnár József és Szakács Tibi. A héten először a Csak 10 perc rovatban, 8:30-kor a Beste.
1: A nyíregyháziak.
2: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Csak 10 perc rólad újabb adásához érkeztünk. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánunk neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy újra beszélhetünk.
2: Volt már olyan a praxisodban, hogy olyan dologról kellett beszélni, ami nincs?
3: Nagyon sokszor.
2: Hallgató azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy nagyon öregszik, bár nem szívesen beszél róla. Tehát, hogyha nem beszél róla, akkor nincs, mert hogy ugye nem vesz róla tudomást, vagy nem akar róla tudomást venni. Hát ez egy olyan témakör, amit azt gondolom, hogy jó oldalról kell megfognunk ahhoz, hogy jól tudjuk róla beszélni. Szóval öregedés, ez legyen a mai nap folyamán az a téma, amiről fogunk egy picit meetingelni, és akkor nézzük meg egyáltalán, induljunk el jó a kályhától. Mi az öregedés?
3: Nagyon egyszerűen ugye arra gondol az ember általában, hogy az öregedést ezt egy biológiai folyamatként apostrofáljuk, ami ugye arról szól, hogy tulajdonképpen születésünktől kezdve mondjuk azt, hogy haldoklunk egészen a halálunkig, bár ezt nagyon nehéz szavakkal
2: születésünktől kezdve haldoklunk?
3: Hát ez
2: aztán
3: egy felfogás.
2: Csak sikerül. Ja, értem.
3: Tehát az egyik felfogás szerint onnantól kezdődően, hogy megszületsz, onnantól elindul egy nagyon lassú haldoklás, amit ugye nagyon furcsának hat a fülünk számára.
2: Nekem nagyon.
3: Hiszen amikor egy megszületett kisgyerekre, kisbabára ránézel, akkor nem azt fogod mondani, hogy jaj, már elkezdett haldokolni, hanem azt mondod, hogy elkezdett élni.
2: Aha,
3: tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy biológiai folyamat, amely elindul és végbe megy, és elérkezik a halállal, ehhez inkább azt kell mondanunk, hogy az öregedésről beszélhetünk úgy is, mint egy szociális természetű változásról, és az emberek számára egyébként az öregedés az

0: hasonló tényező része.
1: Amikor azt mondjuk, hogy az öregedést, mint szociális természetű dolgot nézzük, és nyilván az emberek általában így nézik, akkor azt mondják, hogy az öreg, vagy az öregszik, aki öregesen, szürkében, kevésbé divatosan, tovább megyek, elhanyagoltan öltözik, mert az öregek általában ilyenek. A másik pedig, ugye amiről beszélünk, az pedig az, hogy ránézel egy emberre, és hogy mennyire látod a tónusát megfelelőnek, hiszen ugye, hogyha valaki nem olyan életet él, amiben fizikai munka van, akkor körülbelül 50 éves kor felett azért az izmoknak jelentős része elkezd azért így leépülni, és hát egyre kevesebben tesznek azért, hogy az a kép, amit te mondjuk kívülről látsz, és mondjuk a ruha nem takaró részein van kéz, láb, egyebek, hogy ott abból mennyi tűnik úgy, hogy az fiatalos. Azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy betegség, és azt mondjuk, hogy öregség, akkor ezt a két szót általában, még talán sok esetben még szinonímaként is használhatnánk, miközben azt kéne mondani, hogy az, hogy valaki beteg, az nem feltétlenül az öregségével együtt jár. Ugye beszélünk azokról a betegségekről, és már beszélgettünk mozgásszervi betegségekről, beszéltünk demenciáról, beszéltünk életmód okozta betegségekről, csontritkulásról, daganatos betegségekről, szív- és érrendszeri betegségekről, amiket egyébként mind az idős korhoz teszünk oda gondolatban, közben pedig az látszik, hogy ezt egyre inkább a fiatalabb generáció is mutatja. Tehát akkor a betegség meg az öregség az nem feltétlenül jár kéz a kézben. Hát, sőt. Tehát itt van az, hogy mondjuk mi az, amit te önmagadért megteszel azért, hogy azt a természetes folyamatot, amit öregedésnek nevezünk, azt hogyan tudod lassítani, mert nyilván megállítani nem. Nyilván a hölgyeknek és az urak egy részén nagyon fontos ez a hajfestés, hajbeültetés.
0: Most nem mindenkinek fontos.
1: Hát nem tudom.
0: Alkalmazzák a férfiak különben elég gyakran. Igen. De különben miért reagálunk ezzel ellen ennyire? Ezzel gondolkod, ez egy természetes folyamat. Hát ugye minden kornak megvan a maga szépsége, mondjuk jó, oké, rendben, idősebb korban teljesen más, megváltozik a bőrnek a hidratációja, ráncosabb lesz valaki. Na, de hát most ezzel ellen védekezni nem ostobaság?
1: Azt gondolom, hogy ebben van az, amikor valakinek a teste, meg a lelke mondjuk nem önazonos. Tehát amikor nem tud azzal a helyzettel mit kezdeni, ami egyébként is bekövetkezik, és megpróbál olyan dolgok ellen védekezni, ami egyébként ami ellen nem lehet, vagy máshogyan fogalmazok, ami ellen nem úgy lehet. Nagyon érdekes, hogy mondjuk már a gyermek szocializációjánál ott van az, hogy az öregekkel másképpen bánunk. Az öregeket gyengéknek látjuk, vagy támogatásra szorulónak látjuk, valaki nyűgnek is tartja őket. Tehát, hogy ezek a dolgok így hozzákapcsolódnak gyermekkortól, ahhoz a fogalomhoz, hogy öregedés, és nyilvánvalóan te nem akarsz nyűg lenni, te nem akarsz elesett lenni, nem akarsz gyengének tűnni, és ezért teszel olyan dolgokat, amelyekkel igazából saját magadon kívül senki mást nem csapsz be.
0: Hát mondjuk ez is igaz, de öreg vagy idős? Mert ugye, hát azért nem mindegy, hogy hívjuk, ugye?
1: Így van. De van két olyan dolog, ami mindenféleképpen előjön. Az öregedéssel általában súlyfelesleget halmoznak fel az emberek, nyilván azért, mert inaktívabb az életük, és ugye ide jön mellé az, hogy feledékenység, ami már most egy ilyen gyűjtő fogalom lett, tehát erről is kiderült, hogy ez sem mondható csak és kizárólag az időskornak a velejárójának, mert nagyon sokszor fiataloknál is előfordul, vagy akik időskorban azt mondjuk rá, vagy azt mondja magára, hogy én igen feledékeny vagyok, azért egy interjú alatt kiderül róla, hogy ő 40 éves korában nagyon tudta a kollégái nevét pontosan megjegyezni. Tehát, hogy ez önmagában nem feltétlenül fog itt történni.
0: Emlékszem, régebben egy ilyen társaságban voltunk, és akkor volt valami olyan kísérlet, amit az öregedéssel kapcsolatban...
1: Emlékszel rá?
0: Hát, ne így érts, csak hogy a részleteire nem. De azt tudom, hogy ebbe a témakörbe vágod bele, hogy segíts már te neked az emlékezetedben biztos jobban megvan, mint az enyémben. Miről volt itt szó?
1: Az 1980-as évek elején volt egy olyan kísérlet, hogy ha jól emlékszem, akkor 8 férfit, ilyen 70 felett járó férfit visszarepítettek egy ilyen időutazás során egy 22 évvel korábbi életükbe. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt a 8 idős embert egy olyan 22 évvel korábban berendezett nyaralóba vitték el, ahol 22 évvel korábbi műsorok,

0: a zenéket adtak, olyan újságok, olyan tévéműsor volt, 22 évvel ezelőtti kiadású, tehát de 60-as évek belül tévékben mentek a régi adatok, filmek, de tükrök nem voltak, hanem így a házban így el voltak helyezve ennek a 8 idős embernek a 22 évvel hamarabbi valamilyen fényképe. És érdekes volt, hogy amikor megmérték őket, vagy ki számolták a hajlékonyságukat, a marokerősségüket, memóriájukat, tehát mindent, látást, hallást, egyebeket.
1: Nem mondod, hogy így a környezete befiatalították?
0: 5 nap után kiderült, hogy ügyesebbekké, ruganyosabbakká váltak, egyenesebb derékkal kezdtek ülni, valamilyen szinten javult a látásuk, mert fiatalabbnak érezték saját magukat, saját magukból legbelül. Aztán később ezt a 2010-es években megpróbálták rekonstruálni ezt a kísérletet, és ott is az derült ki, hogy ez bizony így van, hogy ez a fajta fiatalodás, ez hogyha elhiszed magadról, hogy te fiatalabb tudsz lenni, és az agyadat és a lelkedet hozzá igazítod ehhez a programhoz, akkor ez képes működni.
1: Akkor kimondható, hogy ez hozzáállás kérdése?
0: Azt mondom, hogy szerintem bizonyos keretek között annyi idős vagy, amennyinek érzed, gondolod, tartod magadat.
1: Hát ezt Mórik Gyula szokta mondani.
0: Igen.
1: Hát ez fog neki tetszeni. Mert csak azért is, mert hogy most ő ugye meg akarja hódítani az időskort kifejezetten azzal, hogy egy nagyon komoly életmódváltás következtében folyamatosan úgy éli az életét, hogy a biológiai korát viszont hál' Istennek sikerült ilyen nagyon fiatalosítania. És hát ugye itt akkor igaz lesz előbb-utóbb az a mondás, nem Józsi, hogy mindenki annyi, amennyinek így érzi van. Magát, nem?
0: Amennyinek érzi magát, és hogyha 22 évvel hamarabbi életkörülményeket produkáltak, akkor megtudták azt a fajta pozitív változást mutatni ezek a 70 feletti idős emberek, hogy akkor én hozzáigazítom még bizonyos keretek között még a testi adottságaimat is. Ez egy nagyon érdekes kutatás, és azt gondolom, hogy amikor valakinek idősebb korában születik gyermeke, és mondjuk ő a saját gyerekeivel egykorú szülőpárokkal jár mondjuk óvodába, akkor észre fogod venni, hogy az öltözködése, a gépkocsi választása, a dolgokhoz való hozzáállása, amikor egy ilyen később született gyermek miatt úgymond fiatalabban kell magát tartani, és mondjuk fiatalabbnak is tűnik. Hát ilyen biztos láttál már te is.
1: Igen.
0: Meg hát a felnőtt gyerekek után születik egy egész kicsi, és akkor átalakul az életmód.
1: Meg szoktak idősebb urak, most nem akarok itt mondjuk a hölgyeket terhelni ezzel, de idősebb urak szoktak fiatalabb hölgyeket választani, és azonnal látszik, hogy mennyire visszafiatalodnak velük
0: így
1: például.
0: Így van. Jó, de erre sokszor azt mondjuk, hogy ezért ezt társadalmilag ennek a megítélése nyilván több arcú.
1: Igen. Ez egy új téma. Ebben most nem megyünk bele. De nagyon jó volt veled beszélgetni, és nagyon szépen köszönjük. Hallgassák vissza az adásokat, tanulságosak ezek az adások a csak10perc.hu keresztül. Józsi, még egyszer nagyon hálás vagyok, hogy beszélhetünk, és további nagyon szép napot kívánok neked. Szia!
0: Ugyanezt kívánom én is mindenkinek. Szia!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, ma is következnek a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, fennakadásra, torlódásra a ki- és bevezető utakon és az oktatási intézmények környékén kell számítani. Sebességkorlátozás lépett érvénybe a Sarkantyú utcán, a Dózsa-György és Kossuth utca közötti részen, mostantól mindkét irányból 30 km/h sebesség a megengedett, melyre kressztábla figyelmezteti a járművezetőket. Továbbra sem egyszerű a közlekedés a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza, Nagykáló között. Mindkét helyen jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás, türelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: A hírek előtt pedig a reggel sztoria jön a Best reggelben. Gombóc Artúr létezik. Tudjuk róla, hogy imádja a csokit. Azt mondjuk nem tudtuk, hogy viszont fizetni nem szeret érte. Ugyanis van egy férfi, aki augusztus 4-én gondolt egyet, bement a Fóti Aldiba, és egy kosárba tett 160 darab tábla csokoládét. Ezután pedig fizetés nélkül távozott, viszont a bolt kamerája persze, hogy felvette. A lopás délután 17 óra 25 perc körül történt, és a lopással okozott kár 203.840 forint. Nem tudom, hogy mire kellett 160 tábla csokoládé. Hát vagy valójában ő Gombóc Artúr, vagy valami egészen más célja volt ezzel. Minden esetre a Dunakeszi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a szemét felismeri, a neten megtalálható a fénykép róla. A jelenlegi tartózkodási helyével, vagy pedig a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, akkor hívja a telefontanú telefonszámot, ez egy zöld szám, a 0680 555 111, vagy pedig hívhatja simán a 112-t is. Nekem is sok ismerősöm van, aki édességfüggő, de azért ennyire szerintem egyik sem. További hírek, friss hírek majd 9 órakor érkeznek itt a Bestben. Legyen szép hete, most indítunk, ugye hétfő van, szeptember 7-en, ez pedig a Best reggel. Én Simon Norbert vagyok.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
4: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta, minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
5: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
6: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Mesemondó versenyt hirdet a VMKK. Újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen. Verseny a Balaton sütije címért. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Mese-mese mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. 3 kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. Fontos, hogy a hagyományos gyűjteményekből választott mese elmondásánál ne a szöveghűség, hanem az élő szó adta egyéni és egyedi előadásmód domináljon, olvasható a felhívásban. A versenyt szeptember 30-án rendezik, a gyerekeket szakmai zsűri értékeli majd. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több 100 000 forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta el rádiónak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
8: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
7: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Sok napsütéssel indul a hét, de Nyíregyházán ma még nem lesz melegebb 25 foknál. A szél gyenge marad, éjszaka most is hűvös lesz, hajnalig 12 fokra csökken a hőmérséklet. A hét közepéig azonban melegszik az idő, szerdán már 32 fok is lehet. Ekkor azonban megérkezik egy hidegfront, ami 10 fokos lehűlést és csapadékot hoz. A hét további részében általában 23 fok körül állandósul a maximum hőmérséklet. Éjszakánként pedig 11 fokot mérhetünk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig

igazán tartalmas és mozgalmas hétvége van mögöttünk, például csak a Lego napon hétvégén. Sok-sok ezer gyerek játszott együtt anyuval és apuval, míg a szemerkérő eső ellenére, és hát ez sem lesz egy unalmas hét. Például betekintést nyerhetünk Butánba, a sárkányok és kolostorok földjébe, ugyanis egy vetített képes előadással készül Sipos László szerdán 16 óra 30-kor a Móri Zsibond megyei és városi könyvtárban. Az önvédelem fontos, ezt tudjuk, pláne hogyha a gyerekeinkre gondolunk, érdemes betekinteni egy ingyenes önvédelmi bemutatóra is, szintén szerdán, méghozzá délután 5 órától a nyíregyházi Wing Chun Kung Fu iskolájába, a bemutató helye pedig a Bem József általános iskola. Kazinczy Ferenc tagintézménye lesz majd, ugye Árok utca 17 szám alatt találják, a bemutatót pedig Fekete László Wing Chun Kung Fu mester fogja majd prezentálni szerdán délután 5 órától. Más jellegű program, de igazán hasznos, hulladékért komposzt akció indul majd szeptember 14-től. Erre lesz majd 2 hetünk egészen szeptember 26-áig. Gondolom már ismerős nekünk nyíregyháziaknak, ugye a hulladékudvarokban leadható, elkülönítetten gyűjtött hulladékokért komposztot kaphatunk szeptember 14 és 26-a között, a helyszínek pedig a Korányi Frigyes utca, a Kerék utca, valamint Mátészalka, Ecsedi út vége, a hulladékudvarok egyikét válasszák majd.

0: Jó reggelt, indul a hét a Best reggelen, én Simon Norbert vagyok. Nézzük meg a naptárat, az van ráírva, hogy szeptember 7-e, szóval ebből is tudhatjuk azt, hogy jön a szezon, de mikor érdemes beadatni az influenza védőoltást? A szakértők szerint a legjobb időpont az oltásra szeptember és október között van, szóval akár már most is, de legkésőbb novemberig célszerű beadatni. Az oltás ugyanis körülbelül 2 hét alatt fejti ki a teljes védőhatását. Az optimális időzítés részben attól is függ, hogy az adott régióban mikor kezd emelkedni az influenzás esetek száma, akik pedig a különösen veszélyeztetett kategóriákban vannak, ők az 5 év alatti gyermekek, a várandós nők, a legyengült immunrendszerű emberek, valamint a 65 év felettiek. Amúgy pedig Magyarországon az influenza elleni védőoltás nem annyira népszerű. Az idősek körében az átoltottság általában a világ középmezőny alján nagyjából 20-30% között alakul, ami elmarad a nyugat-európai átlagtól és a kívánt járványügyi biztonsági szinttől is. Szóval nem túl népszerű, ezek szerint legalábbis, hogyha a 20-30%-ot nézzük, ettől függetlenül azért jó néhány nyavajától, leginkább ugye az influenzától meg tud minket védeni. A szezon elindult, szeptember és október között érdemes ezt a védőoltást beadatni, aki természetesen szeretné. Aztán pedig ezeket a nyavajákat itt a iskolakezdés és óvodakezdés után teljes mértékben megúszni szerintem egyáltalán nem lehet. Erre már akár készülhetünk lelkileg is.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: I don't wanna ride.
4: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Best FM. A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekem.
0: Mert ez a 103.

0: Elindult a hét a Best reggellel, és mozgalmas hét előtt állunk. Na nézzük, hogy mi minden fog történni Nyíregyházán. Például idén már negyedik alkalommal várja a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és a pedagógusokat. Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvénye a Szakmafest, ugye csütörtök szeptember 10, tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók lesznek majd. Hétvégén meg végigesszük a szombatot meg a vasárnapot. Szombaton például a Tirpák Fesztiválon fogunk majd kóstolgatni. Hát évről évre nagyobb mértéket ölt Nyíregyházan a tirpák hagyományok ápolását előtérbe helyező gasztro rendezvény, ez ugye a Tirpák Fesztivál. A rendezvényen a legnagyobb hangsúlyt az ételek kapják. Mi helyiek nyíregyháziak tudjuk, hogy ezek milyen ételek lesznek majd. Szombat Kossuth tér, másnap pedig különböző vadfogásokat is kóstolgathatunk. Jön vasárnap a vadgasztro fesztivál. Na nézzünk bele az étlapba. Őzragú leves, szarvasgulyás, őzragúval töltött wrap, szarvasgrill kolbász bagetben, káposztaágyon, köcsögös bab szarvashússal, vaddisznó pörkölt, és még sorolhatnám. Például lesz majd tépet húsos burger is, szarvas és ősz húsból. Hát ez a hétvége egészen biztosan nem a fogyókúráról fog majd szólni Nyíregyházán.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Átmenetileg teljesen lezárják a 36-os főút egy szakaszát. Várhatóan október első hetéig kerülniük kell az autósoknak. Az érintett rész a Tiszavasvári úton a Valenca úton és a Salamon-Bokori út közötti szakasz. A Vasvári Pál utcán és lakott területen kívül Nagykáló és Nyíregyháza között jelzőlámpás irányítás mellett folynak a munkálatok, lényegesen nagyobb menetidővel számoljanak az arra közlekedők. Sebességkorlátozást vezettek be a Sarkanty utca egy szakaszán, a Kossuth utca és a Dózsa-György utca közötti részen 30 km/h sebességhatára figyelmeztetnek a kihelyezett jelzőtáblák. Nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

És elindult szeptember 7-e, eljött a hétfő, a hét azon csodálatos napja, amikor már reggel 7-kor rájövünk, hogy a hétvége túl rövid, ahogy az szokott lenni, a munka pedig indokolatlanul hosszú, de se baj, mosolyogjunk, legyünk pozitívak, és tegyünk úgy, mintha pontosan erre vágytunk volna. A folytatásban ebben lesz majd segítségére. Szendi Hajné, már a búcsúzom, Simon Norbert vagyok. Szép napsütéses napunk lesz ma Nyíregyházán 25 fokkal.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
4: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Még tart az új életfa akció. Holnap indul a Senior Akadémia. Felkészülési tornát rendez az Aqua Ese. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
6: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt. Hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákát cseperedtek.
5: Holnap indul a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. Az intézmény tájékoztatása szerint az unokák magatartás zavarának kezelése a nagyszülők szemszögéből lesz az idei első téma. A magatartás zavarral küzdő gyerekek támogatásának lehetőségeiről Trábicki Sándor főiskolai tanár beszél a megjelenteknek. A program ingyenes, további részletek az enyhe.hu oldalon. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A 2 hetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Máté Szalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok, részletek az eak.hu oldalon. Felkészülési tornát rendez az Aquasport Egyesület. A 3. Nyírkem kupán idén is a gyermekkorosztályú játékosok mérhetik fel erejüket az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A 4 csapatos tornán az Aquatix, UVSC Miskolc, Debrecen, Zempléni VK csapatai ellen ugorhatnak medencébe a nyíregyházi vízilabdások. Az Eiszmann városi úszodában rendezik az eseményt szeptember 12-én. Továbbra is zavartalan a napsütés Nyíregyháza környékén, ennek ellenére 25 foknál feljebb ma sem melegszik a levegő. Éjszaka 12 fokig esik vissza majd a hőmérséklet. A folytatásban fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már elérhetjük a 32 fokot is, utána azonban egy hidegfronthoz változást. Megélénkülő szél mellett némi csapadék is hullik, és hűvösebb légtömegek érkeznek térségünkbe. A folytatásban 23 fok körül állandósul a csúcshőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk Andrástól egy óra múlva jönnek, majd újra kellemes szép hétkezdést kívánok, és Isten éltesse a királynőket, azaz a Reginákat, különösen Szakács Reginát, mert hogy ma ők ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket, és virtuálisan ölelést küldök a születésnaposoknak, és én Szendi Hajni vagyok, és remélem egészen 2-ig együtt rádiózunk itt a Best FM Nyíregyháza hullámhosszán a 103.9-en. Mindjárt jön a névnaptár, aztán a Glocki Tibor kutyakiképzővel is beszélgetek, lesz kalendárium és időjárás előrejelzés a hétre. Megvan, hogy mikor jön egy kisebb fajta lehűlés, mondom majd a részleteket.

Szeptember 7-e van, ne felejtsük el, hogy ma a Reginákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Egy női névről van szó, latin eredetű és csodálatosan szép a jelentés. Azt jelenti a Regina, hogy királynő, király. A keresztény névadásban Máriára, a mennyek királynőjére utal a név. Olasz és román megfelelője is van, azonos írásképpel, jelentéssel. Rokon neve pedig a Gina. A 90-es években gyakori név volt Magyarországon a Regina, 2000-es években is sok baba kapta ezt, a 31-52. Leggyakoribb női név volt. A Reginák április 24-én is ünnepelhetnek. Isten éltesse a Reginákat, például Dukai Regina énekesnőt, vagy Regina Hall amerikai színésznőt.

0: Szokták mondani, hogy a kutya macska az nem jó barát, nyilván ugye már a frakba is láttuk, hogy kergeti a kutya a macskát, ehhez képest a videók sokassága arról szól az internet, hogy milyen jól el van a kutya meg a macska együtt. Én ha most belegondolok, hogy a 10 éves bodza kutyánk mellé hoznék egy macskát, hát én nem tudom, mi lenne, lehet, hogy egyébként a kutyát félteném ebben a szituációban, de mi a helyzet? Tényleg van ilyen ősi ellenségeskedés a két faj között, vagy ez is csak egy tévhit? Ma többek között ez lesz a témánk, Maglóczki Tibor kutya kiképzővel. Szia Tibi!
1: Szia Hani! Üdvözlöm a hallgatókat is! Hát érdekes téma. Mondhatom, hogy van is ősi ellenségeskedés, meg nincs is ősi ellenségeskedés. Mindig az okokat kell keresni. Tehát mi lehet az ok, hogy egy kutya és egy macska nem jön ki egymással? Hát nyilván az, hogy a macska kicsi, a kutya nagy, ezért a macska szokott általában menekülni, de tudjuk, hogy a kutyánál a kulcsinger az a vadászatnál, hogy nála kisebb élőlény gyorsan menekül. Aha. És ezt kapcsolja be a zsákmesszerző, illetve a vadász ösztönt. Ezért kergeti. Tehát nagyon sok kutya azért kergeti a macskát, mert a macska elszalad, és nem is bántaná. Aztán a bérmesebb kutyák, erősebb ösztönű kutyák, ha utolérik a macskát, akkor lehet, hogy ráugranak, lefogják, lemancsolják. Egy nagyon rámenés kutya, az meg is fogja harapni.
0: Ja, hogy nem is feltétlenül biztos, hogy megharapja, ha megfogja még. Ez ugye vérmérséklettől függ. Én azt hittem, rögtön vérfürdő van.
1: Aha. Nem. Tehát én is nagyon sok olyan esetet láttam, hogy elszaladt a macska, utána szaladt a kutya, vagy megállt a macska, és úgy ugrott rá a kutya, és akkor nem történt a továbbiakban semmi. Vagy utolérte a kutya, lemancsolta a macskát, aki nem védekezett túl erősen, ezért nem történt semmi. Most ebben a szituációban ugye megint az van, hogy ha utoléri a kutya a macskát, és a macska mondjuk elkezd védekezni, és jól megkarmolja a kutyát, lehet, hogy az indítja be azt, hogy hopp, akkor megharaplak, mert most megvédem magam.
0: Igen.
1: Ugye egy reaktív abúzus, mert azért a kutya megkergette a macskát, nem akarta bántani, de a macska meg elkezdett védekezni, mert hát ez az ösztön, hogy megvédje magát egy nála sokkal nagyobb élőlénnyel szembe, aki ugye megtámadta, megkergette, és lehet, hogy ez indítja be azt a folyamatot, hogy akkor a kutya komolyan megharapja a macskát, és kárt fog benne tenni. És visszakanyarodva oda, tehát most ezt mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
0: Hát ez az.
1: Most ősi ellenségek, vagy csak elszaladt a cica?
0: Igen.
1: Tehát ez mindig nézőpont kérdése. Sok kutyát össze lehet szoktatni a macskákkal, még olyan esetekben is, amikor a kutya egy megrögzött macska gyűlölő volt, ezt idézőjelben mondom. Tehát nagyon szerette kergetni a macskákat, vagy meg is fogott egyet-kettőt, mert sajnos ez is előfordul.
0: Igen.
1: Az udvaron bejött a szomszéd macska, vagy jöttek udvarolni a macskák a szomszédokból, és akkor a kutya egyet-egyet megfogott. Tehát olyan kutyákat is hozzá lehet szoktatni nagyon sokszor, és sokszor még én is meglepődtem, hogy milyen kutyákhoz hozzá lehetett szoktatni a macskát, akikről még én sem gondoltam volna, hogy ez sikeres projekt lesz.
0: Igen, mert emlékszem, egyszer beszélgettünk erről így magánban, hogy volt ilyen feladatod, hogy valaki megfogadott egy macskát, de volt egy kutya, mit csináljak, igen.
1: Volt többször, igen. Hát például volt ilyen Doberman, aki nálam született, és egy elég határozott karakteres kankutya volt, tehát egy szép nagy darab, 50 kilós állat, aki ugye egy kis településen laktak, és a telek határon már nem csak macskák mászkáltak, hanem őzek, nyulak, stb. Éjszakánként ezekbe is ugrottak a kerítésen.
0: Nem tudták, hol mennek.
1: Ott kőkeményen, igen, őrizte, védte a portát, és akkor hozzá például bedobtak egy kis cicát néhány hetesen, és befogadták, és összeszoktatták, tehát
0: én kaptam róla
1: videót is.
0: Hihetetlen.
1: Ezzel a kutyával, aki levadászott minden állatot, és hozzá tudták szoktatni ez a kis cicához, és kaptam róla egy gyönyörű, elérzékenyítő zenés videót, ahogy a kis cica bújt a kutyába, a kutya alá, és ugye a videó vége az volt, hogy a kutya rátette a fejét a kis cicára, ami háromszor akkora volt, ugye a kutya feje, mint a kis macska, és akkor ez nagy nehezen kibújt alóla, de nem történt semmi. A kutya nem bántotta, a kis cica nem menekült el, és nagyon hosszú ideig így éltek együtt.
0: Hogy lehet ezt a folyamatot létrehozni, hogy lehet megtanítani a macskát, a kutyát arra, hogy békésen együtt éljenek? Ezzel folytatjuk majd legközelebb Maglóczki Tibor kutya kiképzővel.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Szendi Hajni vagyok, következik a kalendárium. Szeptember 7-e van, Isten éltesse a regénákat, rajtuk kívül az admirák, a begóniák, a dumáták, a dusánok, a dusánkák, az istvánok, az ivorok, a kósák, a lélek, a mábelek, a mabellák, a márkusok, a menyhértek, a pszichék, a reák, a regék és a stefánok is ünnepelhetnek. Nézzünk egy-két eseményt szeptember 7-éhez kapcsolódóan. 1566-ban a Szigetvár török ostromában a döntő rohamok napjai indultak el. Másnapra a vár tarthatatlan helyzetbe került, Zrínyi Miklós horvátbán maradék katonái élén kirohamva, a védők nagy részével együtt hősi halált halt, ugye a szigetvári veszedelemről kiváló regény is készült. Ezen a napon végezték ki a kassai vértanukat 1619-ben. Két jezsuita pap és egy volt jezsuita diák, esztergomi kanonok, Pázmány Péter közeli ismerőseinek közös elnevezése a kassai vértanuk. Brazília függetlenné vált Portugáliától, ez 1822-ben történt. Giuseppe Garibaldi csapatai bevonultak Nápolyba 1860-ban, és megdöntötték a két szicíliai királyságot. Véget ért a boxerlázadás Kínában, és aláírták a pekingi egyezményt. Mindez 1901-ben történt, és hát, hogy 1900-ban volt az eleje a boxerlázadásnak. A külföldiek egyre erősödő hatalma és a terjedő kereszténység ellen léptek így fel. Budapesten a Kertész utcában megnyílt a Fészek Klub, Magyarország és Európa egyik legjellegzetesebb művészklubja 1901-ben. Szegeden elkezdődött a honvédtéri református templom építése 1941-ben, 44-re készült el, ikonikus az épület, ha Szeged belvárosában lejárunk, akkor nyilvánvalóan ezt látni fogjuk. Románia hivatalosan hadat üzent Magyarországnak, ez 1944-ben volt. Etiópia megszakította a diplomáciai kapcsolatát Szomáliával 1977-ben. Magyarországi útja során II. János Pál pápa Győrbe és Pannonhalmára látogatott 1996-ban. 2011-ben pedig megtörtént a jaroszlavi légi katasztrófa. A balesetben a kontinentális jégkorongligában résztvevő Lokomotyív Jaroszlav az edzőit és minden felnőtt játékosát elvesztette.

0: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
1: Néha már olyan, mintha ismerném a műsorvezetőket, mintha csak nekem szólnátok. Főzés közben ti szóltok a rádióból, reggeltől estig hallgatom.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Szendi Hajni vagyok, mondom, hogy alakul a hét időjárása. Ugye a mai nap még nyárias meleget hozott, és hát a holnapi nap sem lesz kivétel. Kedden is marad a nyárias jellegű idő, sok-sok napsütéssel. A csapadék kialakulására kicsi az esély. A délnyugati szél időnként megélénkülhet, kedden 27-32 fok között alakulnak a maximumok. Szerdán a hét legmelegebb napja jön majd, napközben sok napsütéssel, a hőmérséklet pedig a 29-34 fokig is emelkedhet. Később azonban egy hideg front közelíti meg az országot, ezt már várjuk, és emiatt megnövekszik a felhőzet, záporzivatar, eső is kialakulhat a hét közepén. A szél délnyugati irányból északnyugatira fordulhat, és meg is erősödik. Csütörtökön a hideg front átvonulása után jelentősen visszaesik végre a hőmérséklet. Sok napsütésre készülhetünk, de az észak-északnyugati szél is megélénkül. Csütörtökön délután már csak 22-27 fok lesz. Szeptember 11-én pénteken úgy néz ki, hogy mérsékeltebb, kellemesebb hőmérsékletű idő következik, ami a hétvégén is kitart.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Pénteken rendezik a levéltári napot, a nyíregyházi bombázásra emlékeztek. Jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. 33. alkalommal rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napot. A programnak a Városháza Kródi terme ad otthont. A hivatalos köszöntők után a hagyományoknak megfelelően átadják a Proarchívó emléklapot, és kihirdetik a Nyíregyházi Egyetemmel, a Józsa András Múzeummal, a Móricz Zsigmond Könyvtárral, a Megyei Honismereti Egyesülettel és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlével közös helytörténeti pályázat eredményét is. Ezt követően kezdődik a tudományos konferencia, melynek központi témája Nyíregyháza vármegye székhelyé válásának 150. évfordulója lesz. A jubileumhoz kapcsolódva alkalmi kiállítást is megtekinthetnek a résztvevők. A részletes program elérhető a Levéltár honlapján. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a vasútállomáson, az önkormányzat és a Józsa András Múzeum szervezésében. 1944. szeptember 6-án mintegy 120 amerikai bombázó három hullámban támadta a nyíregyházi vasútállomást és környékét. A mindössze negyedórás bombázás emberéleteket követelt, épületeket döntött romba és családok százait tette otthontalanná, írja a nyíregyháza.hu. Az akkori eseményeket Úrich Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke és Holmár Zoltán történész fő muzeológus idézte fel. A program koszorúzással zárult. Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitó fordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Fontos információ, hogy a továbbjutás valamennyi helyszínen egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Még egy utolsó felmelegedés következik Szabolcsban, mielőtt végérvényesen áttérnénk az őszbe. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Továbbra is zavartalan a napsütés Nyíregyháza környékén, ennek ellenére 25 foknál feljebb ma sem melegszik a levegő. Éjszaka 12 fokig esik vissza majd a hőmérséklet. A folytatásban fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már elérhetjük a 32 fokot is, utána azonban egy hideg fronthoz változást. Megélénkülő szél mellett némi csapadék is hullik, és hűvösebb légtömegek érkeznek térségünkbe. A folytatásban 23 fok körül állandósul a csúcshőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ezek voltak a hírek 11-kor, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu. És szerdán lesz a hét legmelegebb napja, csütörtöktől jön az enyhülés, de hát addig még sok idő van hátra. Isten éltesse a Reginákat, holnap jönnek az Adrienek és a Máriák, aztán szerdán az Ádámok, csütörtökön a Hunorok és a Nikolettek, pénteken a Teodórák, szombaton a Máriák, vasárnap pedig a Kornélok. Így elmondtam, hogy teljesen tervezhető legyen a hetünk ilyen szempontból. A születésnaposokat nem tudom elmondani, de nem ismerem mindenkinek a rokonát, barátját, ismerősét. Na mindegy. A lényeg, hogy hamarosan jön a világhíradó, aztán beszélek az 1000 forintos bankjegyről, megyünk moziba, és visszatekerjük az időkerekét 2011-ben, mert hogy ezen a napon 2011-ben megtörtént a jaroszlavi légi katasztrófa.

szokták mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb, sőt a legbiztonságosabb közlekedési eszköz ugye a repülő gép használata, ha repülünk, sokkal kisebb eséllyel esik bajunk, mint ha mondjuk autóba szállunk. Minden esetre most visszautazunk az időben 2011-be, amikor is szeptember 7-én helyi idő szerint 16 óra 2 perckor megtörtént a jaroszlavi légi katasztrófa Oroszországban. A balesetben a kontinentális jégkorongligában résztvevő Lokomotyiv Jaroszlav az edzőit és minden felnőtt játékosát elvesztette. A JAK 42D típusú utasszállító repülőgép felszállás után nem sokkal ketté tört és kigyulladt a repülőtértől 2,5 kilométerre. A szemtanúk szerint a gép 400 méterrel túlgurult a felszálló pályán, és csak akkor volt képes magasba emelkedni. De a magassága nem volt elegendő, ezért egy 91 méter magas helyzetjelző toronynak ütközött, kigyulladt, majd az egyik fele a Tunuszonszka, más források szerint a Volga folyóba, a másik a szárazföldre zuhan. A fedélzeten tartózkodtak a Lokomotyiv Jaroszlav játékosai és edzői. A 37 utas és 8 főnyi személyzet közül 2-en túlélték ezt a nem mindennapi balesetet. Mindkettőjüket válságos állapotban szállítottak kórházba. Galimov szeptember 12-én meghalt. A csapat Fehér Oroszországba Minszbe tartott, ahol meccsük lett volna a 2011-12-es idény első fordulójában. A klub elnöke szerint sérültjük nem volt, így a minszki mérkőzésre az összes felnőtt játékos elindult, és az ifjúsági csapat 4 tagja is. A nyilvánosságra került, de hivatalosan nem megerősített információk szerint elképzelhető, hogy a repülőgép balesetét a felszállás közben ki nem engedett parkolófék okozta. A JAK 42 rögzített parkolófékkel kezdte meg a felszállást. A pilóták felszállás közben engedték ki a féket, majd megpróbálták korrigálni a sebességgyűjtést. A gép a kifutópályán túlszaladt, 400 métert a füves talajon tett meg, majd ezt követően kezdett emelkedni. Eközben az alacsonyan emelkedő gép vélhetően az antennának ütközött. Egyébként feltehetően a másodpilóta volt az, aki hibázott, Igor Zseveljov. Állítólag ő okozta a szerencsétlenséget. Több lap arról írt, hogy a felszállás közben a másodpilóta lába végig a féken volt, és ezért a repülőgép nem tudta elérni a felszálláshoz szükséges sebességet. Aztán jött a hivatalos vizsgálat. 2011. november 2-án ismertették az orosz légiügyi vizsgálat jelentését. Több más szerencsétlen körülmény mellett elsősorban emberi hibát állapítottak meg, és itt is kijött a benyomott fékpedál.

0: Rádióval a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Tartalmas szórakozást kívánok, Szendi Hajni vagyok. Kitekintünk, jön a világhíradó. Egy ismert indie rock együttes tagját, várandós feleségét, 3 éves kisgyermeküket és a bejárónőt is lelőtték Mexikóban. Egy mexikói zenész, feleség, gyerek, babysitter, a család kutyája is meghalt Mexikóváros közelében. A bűncselekmény egy előkelő környéken történt, már 2 férfit őrizetbe vettek. Jonathan Melendez, a Mexikóban népszerű indie rock együttese Camillo Septimo, 38 éves billentyűse is az áldozatok között van. 4 hónapos volt a felesége, 4 hónapos terhes, 35 éves, 21 éves a babysitter. 2 áldozatot összekötözött kézzel találtak meg. A hatóság úgy véli, hogy a gyilkosságok este történtek, 2 férfit le is tartóztattak az eset kapcsán. Az ügyészség közlése szerint Melendez egyik ismerőse követhette el a gyilkosságot. Egy másik férfit is hozzákötöttek a bűncselekményhez. Jelenleg a vizsgálatok zajlanak, hogy mi volt az ok, ami miatt ez a tragédia megtörtént, egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A becslések szerint 1,1 millió gyermek számolt be arról, hogy mesterséges intelligencia által generált szexuális tartalmú képek vagy videók keletkeztek róluk. A UNICEF most közzétett jelentése szerint 21 országban mintegy 20 millió gyerek vált szexuális kizsákmányolás vagy bántalmazás áldozatává digitális platformokon egyetlen év leforgása alatt. Az esetek többsége közösségi média platformokon történt. Az ENSZ gyermekjogi szervezete szerint Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és Kelet-Európában élő 12-17 éves gyermekeknek több mint 1/5 tapasztalt már szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást az online platformokon a felmérés előtti 1 évben. A résztvevő országokban körülbelül 15 millió gyermek került kapcsolatba nem kívánt szexuális tartalommal, 9 milliót kényszerítettek szexuális tartalmú beszélgetésekre vagy képek megosztására, 4 millióról pedig beleegyezésük nélkül osztottak meg ilyen képeket. A UNICEF megállapítása szerint világszerte több 10 millióra rúg azoknak a gyerekeknek a száma, akik ilyen visszaéléseknek lettek kitéve. A kutatás 2020 és 2025 között végzett országosan reprezentatív felméréseken alapult, amelyekben mintegy 21 ezer internet használó gyerek vett részt a 21 országból. A Ryanair a repjegyárak drágulását vetítette elő. Jelentősen drágulhat a repülőjegyek ára Európában, több légitársaság pedig csődbe mehet, ha az olajára nem csökken, ezt a Ryanair közölte. Az ír fapados légitársaság 216 millióról 214 millióra csökkentette az utasszámra vonatkozó várakozásait a 2027. március 31-ig terjedő időszakra, hogy csökkentse a kitettségét az olajár miatti veszteségeknek a holt szezonban. A cég becslése szerint november és március között nem várható emelkedés az utasszámban az ezt megelőző évek hasonló időszakához képest. Ha 2027 nyarán is hasonlóan magas marad az olajár, akkor a rövidtávú európai járatok árai ennek tükrében emelkedni fognak. A kevésbé jól fedezett légitársaságoknak nehezen tudják majd fenntartani a kapacitásaikat, vagy túlélni a következő telet, fogalmaztak. A Ryanair ezzel együtt a nyári, áprilistól októberig tartó időszakra 5%-os növekedést vár az utasszámra, 138 millióról 145 millióra fog emelkedni szerintük az utazók száma. Partra szállt Pattaján a USS Abraham Lincoln amerikai repülőgép hordozó, csaknem 5000 fős legénysége rendkívül hosszú 250 napig tartó tengeri szolgálat után kötöttek ki. 5000 katonáról van szó, Tájföld volt a célpont. A matrózok első útja azonban nem a város híres éjszakai szórakozó helyeihez, hanem a bevásárlóközpontba vezetett. A BBC beszámolója szerint a tengerészek a frissen vásárolt holmiaikkal a Hard Rock Hotel környékén töltötték az első órákat a szárazföldön, miután hosszú időn át egy szűk, szürke hadihajón élték mindennapjaikat a Kalifornia felé tartó hajón. Pattaja éjszakai élete később már több tengerészt is magával ragadott. A város híres Walking Street sétányának bejáratánál hatalmas kivilágított felirat üdvözölte az amerikai repülőgép hordozó legénységét. A helyi turizmus szereplői különösen várták az amerikai katonákat, hiszen a Közel-Keleten zajló konfliktus miatt a város turistaforgalma visszaesett, amint egy 9 hónapnyi tengeri szolgálat alatt felhalmozott fizetésük miatt a matrózok pedig jelentősen költöttek a keretükből. Ez volt a világhíradó.

Belenézünk egy picit a pénztárcánkba, hiszen elérhetővé váltak a 2026-os dátummal nyomtatott magyar ezresek. A papírpénzek a megszokottak szerinti küllemmel, ám aktuális dátummal, illetve aláírásokkal jelentek meg. Az idei bankon Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank 22. elnöke, Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke, és Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék kezelésért felelős alelnökének aláírása szerepel. A kék színű ezresen Mátyás király portréja és a visegrádi palota reneszánsz szökőkútja, a Herkules kút látható. A hossza 154 mm, a szélessége 70. A bankjegyek több biztonsági elemet is tartalmaznak, így az 1000 forintos is. A fény felé tartva vízjel és biztonsági szár rajzolódik ki a papíron, a színe mozgatással pedig váltja a színét. Vonalai irizálnak, és rejtett képek is megjelennek, ha mozgatjuk. A bankjegyek mintázatát reneszánsz motívumok keretezik. A Magyar Pénzverő ZRT-nél a hajtatlan bankjegyeket és mintabankjegyeket meg is lehet vásárolni. Egyébként a bankjegy ára bruttó 4900 forint, a mintabankjegy ára pedig 6900. A jegybank pénzverője a hivatalos fizetőeszközökön kívül rendszeresen jelent tett meg emlékpénzeket és emlékérméket is. A legutóbbiak egyike az 5000 forintos névértékű, a Magyar Nemzeti Bank a Labdarúgó Szövetség 125. évfordulója alkalmából kiadott sorozat volt, valamint a Nagy Szeng, Széchenyi Kastély műemléki együttes nemzeti emlékhely nevet viselve.

Szendi Hajni vagyok, moziba megyünk. Mindig csütörtökön érkeznek az újdonságok a hazai filmszínházakba. Így lesz ez szeptember 10-én is. Debütál majd az El Camino, a Hóp remény, az Átkozott boszorkák 2, illetve az Élet futár című film is. Na nézzük, melyikről mit kell tudni. Francia-belga koprodukcióban készült ez el az El Camino, Találd meg az utad című filmdráma. Egy nőről szól, aki próbál megbékélni a hibáival, és egy tinédzserről, aki képtelen kordában tartani a haragját. Mindkettőjük számára eljött az a pont, hogy addig életük nem mehet így tovább. Így együtt elindulnak az El Camino-ra, körülbelül 800 kilométeres zarándoklatra. Útjuk a szembenézés és a gyógyulás közös tervévé válik. Debütál a Hóp remény című dél-koreai filmdráma is. A Hóp nevű eldugott kikötőváros határában szokatlan pusztítás nyomait fedezik fel a lakók. Hamarosan kiderül, hogy a rombolásért és a lemészárolt háziállatokért nem egy ragadozó, és nem is emberek a felelősek, hanem eddig soha nem látott rejtélyes lények. Hogy honnan jönnek, miért pont ide, és mik a szándékaik, senki sem tudja. A helyi rendőrös parancsnoka és társai megpróbálnak rájönni a miértekre, miközben hol üldözőként, hol üldözöttként kénytelenek újra és újra megküzdeni a jövevényekkel. Sokan várták, és itt van az Átkozott boszorkák második része Nicole Kidmannel és Sandra Bullockkal. Boszorkányok, rögtön nyilvánvaló, hogy bűbájosak, persze átkozottak, de nagyon. A felmenőik évszázadok óta közeli kapcsolatban állnak a nem evilági tudományokkal, és a két egymástól nagyon különböző, mégis összetartó lánytestvér két bolondos nagynénit neveli egy ódon, titkokkal teli házban. Minden tulajdonképpen igézetről, varázslatról szól. Nem lehet férfi az életükben viszont, mert akit megszeretnek, az meghal. Ők viszont nem nyugszanak bele a sorsukba. Boszorkányok az igaz, és merre lépnek, varázslat veszi körül őket. De azért van valami, ami nagyon hiányzik az életükből, ez pedig a szerelem, és ők mindenféle mágiára hajlandóak érte. Erről szól az Átkozott boszorkák második része. És végül, de nem utolsó sorban, debütál az Élet futár című ausztrál, angol, amerikai akciothriller, és Hank Melonnak, a csúcskategóriás futárnak 3 órája van, hogy egy szervet elszállítson. A cél, hogy megmentsen egy 7 éves kislányt, akinek azonnali transzplantációra van szüksége. A látszólag egyszerű küldetés azonban gyorsan halálossá válik, mivel egy hírhedt bűnszervezet vezetője szintén igényt tart erre a szervre, és nem hajlandó tágítani. Hankedben Bishop, akit a egyébként a filmben Owen Wilson játszik, az orvosi futár is elkíséri az útra, aki Hanknek nem éppen a kedvence, de azért együtt vágnak útnak. Erről szól az Élet futár. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: hogy emlékszel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézz be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
6: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Mesemondó versenyt hirdet a VMKK. Újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen. Verseny a Balaton sütije címért. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Mese-mese Mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. 3 kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. Fontos, hogy a hagyományos gyűjteményekből választott mese elmondásánál ne a szöveg hűség, hanem az élő szó adta egyéni és egyedi előadásmód domináljon, olvasható a felhívásban. A versenyt szeptember 30-án rendezik, a gyerekeket szakmai zsűri értékeli majd. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több 100 000 forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta el rádiónak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
8: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
7: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Továbbra is zavartalan a napsütés Nyíregyháza környékén, ennek ellenére 25 foknál feljebb ma sem melegszik a levegő. Éjszaka 12 fokig esik vissza majd a hőmérséklet. A folytatásban fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már elérhetjük a 32 fokot is, utána azonban egy hideg fronthoz változást. Megélénkülő szél mellett némi csapadék is hullik, és hűvösebb légtömegek érkeznek térségünkbe. A folytatásban 23 fok körül állandósul a csúcshőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel, ez a Best FM. Nyíregyháza 103.9-en, Szendi Hajni vagyok. Díjazták a leghülyébb kutatásokat, hamarosan egy párat kiemelek ezek közül. Aztán utazunk, eszünk, főzünk Friedrich Antal séffel, majd mindenkit arra biztatok, hogy használja a krumpli héját, például a rozsdás lábasok esetében. Póráz nélkül is sétáltathatók most már a segítőkutyák, mondom, hogy ez kikre vonatkozik.

Eljött az ideje, hogy jót szórakozzunk, mert hogy díjazták ebben az évben, és a leghülyébb kutatásokat átadták az Ig Nobel-díj 2026-ot. Zürichben egyébként, ugye ez a Nobel-díja paródiája. Elsőre viccesnek ható, de mégis elgondolkodtató és nem tudományos érték nélküli kiemelkedő kutatásoknak jár ez a díj. Nos, biomechanikai kategóriában az elismerést az az ember kapta, aki a csókolózás pontosított definícióját fogalmazta meg, jegesmedvék emberek esetében. Pontosan ez lett a definíció, száj és száj közötti kapcsolattal történő, nem konfliktusos jellegű interakció az ajkak és a szájrészek irányított kölcsönhatásával és étel átadás nélkül. Szóval valaki csókolózik, jusson eszébe ez. Gazdasági Ig Nobel-díjjal ismerték el Paul Piff, Daniel Ostercato, Stefania Coll és Rodolfo Mendoza Dayton munkásságán, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a jómódú emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet gyerekek csoki tartalékából, emellett egyéb etikátlan viselkedésre is hajlamosabbak. A kémiai kutatások terén is egy csoport kapta meg tulajdonképpen ezt a díjat, akik azt fedezték fel, hogy az eleven szülő csótányok által termelt tejfehérje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehenek által előállított tejprotein. Az orvosi Ig Nobelt 2026-ban Uno Tokuji kapta, aki az orrfújás aerodinamikáját kutatta. A kutató légáramlás mérővel mérte az orrfújás sebességét, a kiáramló levegő térfogatát és sebességét külön-külön egyes orrjukak esetén. Biológiai kutatásért is egy csoport kapott elismerést, akik arra igyekeztek fényderíteni, hogyan befolyásolja a mérges kígyók marási hajlandóságát, ha különböző hőmérsékleten és napszakban lépnek rá, enyhén különböző részeikre. Nem akarom elképzelni ezt, hogy hogyan is mintázták le. Az Ig Nobel-díj műszaki kategóriájában is többen győzedelmeskedtek az a csoport, akik úttörő kutatásokat folytattak annak érdekében, hogy a szúnyogok vérszívó ormánykáját fel lehessen használni nagy felbontású 3D nyomtatásnál. Díjat kapott még a szaglás kutatásának terén is egy csoport, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a szülők csodálatosnak érzik kisbabájuk illatát, de a tinédzser gyermekükét már korán sem. Béke Ig Nobel-díjat adnak a dokumentálásának adtak ma, hogy nagyra értékeljük azokat a barátainkat, akik undokkor viselkednek olyanokkal, akiket nem kedvelünk. Hát akik erre rájöttek, az szintén egy ilyen kutatócsoport volt, meg is kapták a díjukat. Beható elméleti és kísérleti kutatást folytattak a visszaverődésmentes pisszoár kifejlesztése érdekében azok, akik idén a fizika terén alkottak, Ig Nobel-díjat kaptak. A talajkutatás terén is kitüntették a kutatókat, egy csoport 1001 forma alsónadrágot ásott el a földbe 2 hónapra a világ 25 különböző országában, és ebből szerették volna a talaj minőségét megállapítani, amire a bevett tudományos módszer egyébként teafiltereket szokott használni, azt ássák el. A kutatók ezt a módszert szerették volna pontosítani úgy, hogy a filtereket lecserélték fehér neműre, hát szerintem csak jót akartak utazni tanulmányi pénzből. Hát nem is tudom, gratulálunk a díjazottaknak!

0: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágerei közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Ma már nincs lehetetlen, ha kitalálunk egy ételt, mert valahol hallottuk, akkor elmegyünk az internetre, és biztos megtaláljuk, hogy ezt hogyan kell elkészíteni, de én azt gondolom, hogy érdemes nem keresgélni, hanem rákattintani az Antiséf, az Amatőr Facebook oldalára, mert hogy ott a legkülönfélébb receptekkel találkozhatunk. Most például folytatjuk az utunkat a földközi tenger partján, Algériában, és saksukát fogunk csinálni. Erről is nagyon sokat hallottunk már, de talán nem gondolnánk, hogy honnan ered. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a saksukát. Ez hasonlít a lecsóhoz, csak az izraeli változata, ami cukkini, paradicsom, padlizsán van, és a saksukát, ha összefőzték egy paradicsomos alappal, akkor középre, vagy attól függ mekkora terület, különböző szépen elosztva tojásokat ütnek, és még besütik a sütőbe. Ez a
0: milyen jó, hogy besütik amúgy.
1: Igen. És én ezt készítettem, és ettem, és több helyen is, és nagyon nagy, nekem ízlik, ez egy tök jó kitalált étel.
0: De egyébként tényleg majdnem ugyanez, mint a rendes lecsó, csak más a fűszerezés? Meg besütjük?
1: Csak más, csak így van, csak ez a keleti fűszerek sokkal dominánsabbak benne, abszolút mértékben. És amikor én Algériát tanulmányoztam, akkor kiderült, hogy hát a saksukát azt itt erről a részről indították útjára, és innen indult, és érkezett meg később Izraelbe is, de a Tunéziába, Algériába, Marokkóból indult el maga a saksuka, és itt még nem az volt a saksuka, mint ami megérkezett Izraelbe, hanem egy teljesen más alapból, mert egy csípős, bárányhúsos ragúból készítettek el, amiben többek között harissa is van. A harisszáról annyit kell tudni mindenképpen, hogy egy nagyon autentikus, levédett, meg UNESCO által elismert csípős krém, ez harissa krém is lehet, meg por is lehet, ez egy paprika krém, tehát abszolút mértékben. Úgy, mint nálunk is a piros paprika, vagy a fűszer paprika, náluk ugyanez a harissa, az kőbe van vésve. Miközben van persze piros paprikai, fűszer paprikai. Visszatérve a saksukára, elméletileg maga a neve is egy M saksukának nevezik, és innen volt gyanús, hogy valami nem állt össze, és tényleg azért, és nem az a csicsás éttermi étel ez. Ez az olyan nagyon egybe van, egy ilyen egytál étel abszolút mértékben, és nekem ez a bárányhúsos verzió nagyon felkeltette az érdeklődésemet, mert ezen a bárányhúsos ragúban többek között csicseri, borsó, paradicsom és különböző fűszerekkel meg van bolondítva ez az egytál étel. És nincs benne sem cukkini, sem padlizsán, hanem egy kimondottan egy csicseri, borsos, húsos ragú az egész. Nem tudom, hogy mitől változott, meg még egy kis kutatás hátra van ez ügyben. Minden esetben a receptben van egy olyan lehetőség, hogyha valaki szeretne cukkini, sárgarépát vagy annyi zöldséget belerakni, rakhat, de anélkül is tökéletesen működik, de kimondottan Algériában készített ezt a lapos, egyszerű kenyeret ajánlják hozzá, sült kenyeret, ami szinte kovásztalan és azzal van tálalva, úgyhogy abszolút mértel, ez egy
0: ezt betolnám ezt a kaját most. Most, hogy mondod, pedig két napja főztem lecsót, de ez így nagyon bejön.
1: Örülök neki. És mondom, tehát olyan finom ízesítők vannak benne, hogy döbbenetes. Nekem az egyik kedvencem a kömény, a magyar kömény is nagyon-nagyon jó bele.
0: Jó, de mindig belerakod ezt a hónajszagú ízét ezekbe a kajákba, a római kömény, tudom, hogy te szereted.
1: De most nincs római kömény, ebben a magyar kömény van belerakva direkt, hogy az jó. Ne legyen probléma ezzel, úgyhogy igen. És nagyon jó a magyar kömény természetesen, abszolút.
0: Én
1: a receptúrát megosztam, kell egy kis idő, amíg elkészül, húsmentesen is tökéletesen működik.
0: Saksuka.
1: Mértékben. Így van.
0: Jó a neve is. Na, legközelebb lezárjuk akkor az algériai utazásukat. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

hagyom, ad égjen. Majd elmegyek, és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

Ha otthon használunk a konyhában krumplit, megpucoljuk és belehajítjuk ugye a kukába a haját, vagy ha valaki komposztál, akkor ugye megy a krumpli héj a komposztálóba. Tehát gondolkodás nélkül tulajdonképpen megszabadulunk a krumpli héjától, de állítólag szóda bikarbónával együtt a kisebb felületi rozsdafoltok eltávolításában hasznát vehetjük. A módszert főként vasból vagy acélból készült edényeken, konyhai eszközökön ajánlják kipróbálni. A rozsda ugye akkor jelenhet meg a fémtárgyakon, hogyha a vas hosszabb időn keresztül nedvességgel, oxigénnel érintkezik. A konyhai eszközöknél ehhez már az is hozzájárulhat, ha mosogatás után vízcseppek maradnak a felületen, vagy az edényeket párás, rosszul szellőző helyen tartjuk. A burgonyában természetesen előforduló oxálsav segíthet fellazítani a rozsdás réteget, a szódabikarbóna pedig enyhe dörzsölő hatásával megkönnyítheti annak eltávolítását. A két hétköznapi alapanyagot ezért kisebb felületi rozsdafoltok kezelésére szokták ajánlani. A praktika kipróbálása következő: szórjunk kevés szódabikarbónát a rozsdás részre, majd helyezzük rá a krumpli héj nedves belső oldalát. Félbevágott nyers burgonyát is használhatunk, és ezzel dörzsöljük át óvatosan a foltot. Az ajánlások szerint a burgonyát és a szódabikarbónát akár egy éjszakán át is a felületen lehet hagyni. Másnap folyóvíz alatt kefével vagy durvább szivacssal eltávolíthatjuk a fellazult réteget, makacsa foltoknál pedig szükség lesz, lehet, hogy megismételjük ezt a műveletet. Festett, bevonatos vagy kényes felületen először mindig egy kevésbé látható részen teszteljük a módszert, mert a szódabikarbóna azért karcolhatja is a bevonatot.

Volt alkalmam már többször vakvezető kutyákkal találkozni, és a gazdáikkal csodálatos az az összhang, ami közöttük van, és hát jó hír, most már póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, mert hogy a vakvezető mozgáskorlátozott személysegítő, hangotjelző, rohamjelző és személysegítő típusú segítő kutya mostantól vezethető póráz nélkül is, hogyha rajta világosan felismerhető a kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti megkülönböztető jelzés. Póráz nélkül is sétáltathatók tehát most már, és ez megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének elősegítését előmozdító speciálisan képzett állatok. Ezért már jelenleg is több területen, így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. Az állatok jólétére tekintettel és a gazdáikkal folytatott együttműködés javítása érdekében indokolt könnyíteni azokon a feltételeken, amelyek meghatározzák, hogyan lehet vezetni a kutyákat köztereken. A vonatkozó szabályok alapján belterület közterületén, kivéve a kutyafuttatók területét, kutyát csak pórázon lehet vezetni. Közterületen csak olyan személy vezetheti a kutyát, aki képes az irányításra, kezelésre, fékentartásra. Milyen sokan nem tartják ezt bezárójelbe zárva. A kormányrendelet alapján a vakvezető, mozgáskorlátozott, személysegítő, hangotjelző, rohamjelző, személysegítő típusú segítőkutya vezethető most már póráz nélkül, de fontos, hogy a megkülönböztető jelzés legyen rajta.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Még tart az új életfa akció. Holnap indul a Senior Akadémia. Felkészülési tornát rendez az Aqua Ese. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
4: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye a 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt. Hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákkát cseperedtek.
3: Holnap indul a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. Az intézmény tájékoztatása szerint az unokák magatartás zavarának kezelése a nagyszülők szemszögéből lesz az idei első téma. A magatartás zavarral küzdő gyerekek támogatásának lehetőségeiről Trábicki Sándor főiskolai tanár beszél a megjelenteknek. A program ingyenes, további részletek az enyhe.hu oldalon. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Felkészülési tornát rendez az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán idén is a gyermekkorosztályú játékosok mérhetik fel erejüket az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatix UVSC Miskolc Debrecen Zempléni VK csapatai ellen ugorhatnak medencébe a nyíregyházi vízilabdások. Az Eiszman városi úszodában rendezik az eseményt szeptember 12-én. Továbbra is zavartalan a napsütés Nyíregyháza környékén, ennek ellenére 25 foknál feljebb ma sem melegszik a levegő. Éjszaka 12 fokig esik vissza majd a hőmérséklet. A folytatásban fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már elérhetjük a 32 fokot is, utána azonban egy hideg front hoz változást. Megélénkülő szél mellett némi csapadék is hullik, és hűvösebb légtömegek érkeznek térségünkbe. A folytatásban 23 fok körül állandósul a csúcshőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Legközelebb két órakor jönnek majd friss hírek, jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, hamarosan a legnépszerűbb mézfajtákat vizsgáljuk meg. Előjáróban annyit, minél sötétebb egy méz, annál több minden van benne, ami jót tesz az egészségünknek. Palagi Alexandra dietetikussal folytatjuk a divat diéták kielemzését, és arról is fogok beszélni, hogy miért nem ajánlják a bőrgyógyászok, hogy zuhanyzás közben mossuk meg az arcunkat.
6: Cse,

A méz nem csak édes, nem csak finom, hanem bizony-bizony azért rengeteg előnye is van. Van olyan méz, ami, hogyha nagyon-nagyon köhögünk, akkor enyhítheti a köhögésünket, de van, amely úgy unblock az egész szervezetünk ellenálló képességét javítja. Nos, vannak olyan mézek, amelyeket bevethetünk, tehát ha nem vagyunk túl jó bőrben. Rögtön itt van a hásméz, amely a légúti panaszok tulajdonképpen klasszikusa, évszázadok óta torokfájás és a köhögés elleni házi praktikák egyik alapanyaga. Erőteljes mentolos balzsamos illata és íze nem véletlen. A hásvirág illó olajtartalma köszön vissza benne, ami melegítő teával kombinálva sokak szerint enyhíti a torok irritációját. A nyugtató hatás miatt esti fogyasztásra is remek választás, egy csésze forró citromos vízbe belekanalazhatjuk, és ez jót tesz nekünk, például jobbat alszunk. De ne felejtkezzünk el a gesztenyemézről sem, hogy ezt ritkán látjuk, pedig van. Ez nagyon-nagyon sötét méz, és hát tulajdonképpen tele van ásványi anyaggal, kesernyés az íze. A méhészeti szakirodalom szerint ez a fajta a legmagasabb polifenol tartalmú mézek közé sorolható, ami hozzájárulhat a sejtek oxidatív stressz elleni védelméhez. Nem véletlen, hogy sokan kúraszerűen fogyasztják az őszi hónapokban. Pohánka, azaz tatárka méz, ez a kevésbé ismerős méz is jót tesz nekünk, a nemzetközi kutatások szerint kiemelkedő antioxidáns kapacitással bír, sötét, intenzív ízű méz, amelyet gyakran hasonlítanak melaszhoz vagy málnaszörphöz. A vastartalma miatt vashiányos állapotokban is szívesen ajánlják, torokfájás esetén pedig a sűrű állaga miatt kiváló, mert hogy bevonja a nyálkahártyán. Egyébként sokan mondják, minél sötétebb egy méz, annál magasabb az antioxidáns tartalma. Ez az egyszerű szabály egyébként sokat segít a boltban, hogyha vásárolni szeretnénk. Tartsuk ezt szem elől. Minél sötétebb, annál magasabb, tehát a, mondjuk így a gyógyító ereje. Erdei méz, a propolisz közeli rokonás, se felejtsük el, valójában nem egyetlen növényről, hanem vegyes forrásból, gyakran manaharmatból és lomberdők nedveiből származik. Ez adja jellegzetes kissé gyantás balzsamos ízét. Sokan azért szeretik, mert hogy erősíti az immunrendszert, az összetétele pedig a propoliszéhoz hasonló. Itt a levendula méz is, hát mondjuk azt a nyugalom méze, világos, krémes állagú, finom virágos aromával, köhögés ellen szokták javalni, de a levendula illóolaj tartalma miatt nyugtató a hatása, ezért, hogyha este elalvás előtt fogyasztunk belőle egy kicsit, akkor mindenféleképpen jobban fogunk aludni. Ne felejtkezzünk el a legnépszerűbb mézfajták közül az akácmézről sem, ez a legenyhébb, de nem hatástalan méz, Magyarország legnépszerűbb mézfajtája. Világos, folyékony, kevés pollen tartalmaz, ezért az allergiások is szeretik. Gyógyhatása visszafogottabb, mint a sötétebb fajtáké, viszont könnyen emészthető, gyomorra kifejezetten kímélő, tehát a krónikus gyomorpanaszok esetén sokan ezt választják a hásméz vagy a gesztenyeméz helyett. Itt van még a repceméz, vagy a napraforgó méz is, ezek elsősorban édesítőszerként népszerűek, a gyógyhatásuk enyhébb, gyorsan kristályosodó szerkezetük miatt inkább a mindennapi étrend részre, bár a repcemézet refluxra is szokták egyébként ajánlani. Fontos viszont szem előtt tartani, hogy hiába egészségesek és sok mindenben segítenek a mézfajtánk, egyik mézfajta sem helyettesíti az orvosi ellátást tartós vagy súlyos tünetek esetén. A méz inkább kiegészítő, kényelmi eszköz lehet a szervezetünk támogatásában.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Jön állunk a kalóriadó, ma is Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Egy korábbi adásban beszélgettünk már arról, hogy tele van az internet divat diétákkal, és a divat diétákat annyira nem szeretik a dietetikusok, hiszen ezek rövid távon nagy sikereket ígérnek, hiányállapotokat okoznak, és hát a jojó effektus erőteljesen ott van velük. Hogyha a fehérje bevételt egy kicsit a diétákhoz kapcsoljuk, akkor ha valaki mondjuk úgy táplálkozik, hogy minden szénhidrátot kizár, és csak fehérjét teszik neki zöldséggel, akkor ennek lehet mondjuk hátránya, mert hogy túl sok fehérjét visz be a szervezetébe?
1: Igen, mindenképpen lehet. Ugye a túlzott fehérjebevitel az arra hajlamosakban ronthatja a vessék működését. Akkor a nagy állati eredetű fehérjebevitelnek kálciumürítő hatása van, ami kedvezőtlenül tudhatni a csontjainkra. Akkor a fehérjék anyagcsere termékei a lebontás során fel tudnak halmozódni, ezért szintén fokozódik bizonyos betegségekre való hajlam, mint a köszvény, ízületi megbetegedések, tehát ilyen reumatikus megbetegedések, és egyébként a túl magas fehérjebevitel az autoimmun betegségek kialakulásának esélyét is okozhatja.
0: És mi a helyzet ennek az ellenkezőjével, tehát hogyha kevés fehérjét viszünk be?
1: Igen, annak is vannak természetesen hátrányai, hogyha túl alacsony a fehérjebevitelünk, hogy alapvetően az izmaink működése csökken, hogyha nem viszünk be kellő mennyiségű fehérjét, ugyanis a szervezetünk a fehérjét kezdi el leghamarabb lebontani, tehát az izmokat fogja bontani. Izomsorvadást okozhat, hogyha nem viszünk be kellő mennyiségű fehérjét, sőt a gyerekeknél növekedési zavarokat is okoz, hogyha nem figyelünk az ő fehérjebevitelünkre. És egyébként, amit még hozzátennék, hogyha kihagyjuk a fehérjéket, akkor ugye az okos tányérunk nem lehet annyira megfelelő összetételű, hiányzik a fehérje forrás, eszünk valamilyen köretett szénhidrátot zöldségekkel, akkor gyorsan meg fogunk éhezni, hiszen a fehérjéknek nincs ott a lassi.
0: A legtöbben viszont szerintem nem is annyira fehérjére figyelnek, hogy elkezdenek diétázni, hanem a szénhidrátra, és azt mondják, hogy mától nem eszek krumplit, kenyeret, tésztát, nukú, nincs, kész. Aki ilyet mond nekem, én állandóan mondom, hogy ez szerintem nem jó. Tehát legalább reggel egy kis teljes kiörlésű kenyerrel támogassuk már meg a szervezetünket, hogy túlélje a napon, de nyilván ezt te szakmai szemmel egészen más, hogy tudod elmagyarázni, mint én. Tehát jó-e az, hogyha a szénhidrát szegény diétát választ valaki?
1: Igen, itt akkor arra válaszolnék először, hogy miért kell a szénhidrát, és akkor utána elmondom, hogy milyen kockázatai lehetnek a szénhidrát szegény étrendnek. Tehát alapvetően a szervezetünk elsődleges energiaforrásai a szénhidrátok, és itt a szervezetünk tudja. Tehát ha nem viszünk be kellő mennyiségű szénhidrátot, akkor a nasi utáni vágy fokozódik, hiszen a szervezetünk azt is tudja, hogy leggyorsabban a cukor által jut szénhidráthoz, és ilyenkor nem egy görög salátát kívánunk meg, hanem csokit, kekszet, nasit, ropit, és így kaparjuk a falat egy kis nasiért. Igen. Tehát, hogy ezért sem jó, hogyha kihagyjuk a szénhidrátokat, a normál szénhidrát forrásokat, mint egy kenyér, rizs, krumpli, egyebek, mert valamiből be fogjuk vinni. Hogyha annyira ellenállóak vagyunk, hogy semmiből nem akarunk szénhidrátot bevinni, és tudjuk is ezt tartani, akkor ugye szóba jöhet az, hogy milyen hátrányai vannak ennek. Alapvetően vannak olyan sejtek a szervezetünkben, amelyek energiaforrásként csupán a glükózt képesek felhasználni, és ezeknek a sejteknek a funkciója tartós, nagyfokú glükóz megvonás esetén sérülni fog. Akkor az alacsony szénhidrátbevitel alacsony vércukorszintet okoz, aminek a tünetei lehetnek fejfájás, szédülés, rossz közérzet, csökkent fizikai, szellemi teljesítő képesség, hangulati ingadozásokkal is számolnunk kell, mivel a szénhidrátok fontos szerepet játszanak a szerotonin termelésben, ezért van az, biztos vagyok benne, hogy aki már követett nagyon extrém divat diétát, tapasztalta, hogy az első pár napban saját magát nem bírja elviselni, annyira ingadozik a hangulata. Igen. Akkor meg kell említeni azt, hogy az alacsony szénhidrátbevitel alacsony rostbevitellel párosul, ami aztán székrekedést okozhat, és nőknél a szénhidrátbevitel drasztikus csökkenése negatívan befolyásolja a nemi hormonok termelődését is, tehát számos hátránya lehet ennek.
0: Tehát azt gondolom, hogy ha az ember szeretne fogyni, akkor kerülje a divat diétákat, mert hogy ezek szélsőségesek, hanem valóban egy életmódváltást kell létrehozni, és lehet, hogy egy hét alatt nem fogunk 2-3 kilótól megszabadulni, csak egy hónap alatt, de az eredmény akár tartós és egészséges is lehet. Hogy hogyan kell ennek neki kezdeni, szerintem ezt majd egy következő adásban fogjuk kivesézni, mert hogy szerintem rengeteg mindenre oda kell figyelni, hogy egészségesen érjük el a kívánt súlyunkat, meg az energiaszintünket. Szandi, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Szerintem sok szempontból a pasiknak könnyebb a magukat kordában tartani így külalakra, mint nekünk nőknek. Amúgy is azt veszem észre, hogy a pasik, ahogy öregszenek, egyre jobban néznek ki, mi meg nők küzdünk. Na mindegy, de hogy tényleg mire az ember a reggeli meg az esti ápolási rutinjai végig megy, hát belefárad, de tényleg ilyen lemosó, olyan izé, én még ilyen gépeket is használok, hogy hát ha fentebb húzódik a fejem és nem erőszkedik meg állandóan így lefele az egész, meg hogy eltűnjenek a ráncaim, a pasik meg megmossák az arcukat, max megy rá egy kis krém, aztán mennek aludni a fogmosás után, én még mindig ott mindenféle szérumot, meg mindent kenegetek magamra, majd kezdem előről reggel, amikor a fürdőszobától eljutok a hálószobába, akkor megjön a kézkrém, lábkrém, bele sem megyek. Minden esetre nyilvánvalóan, hogyha beállunk a zuhany alá, akkor teljesen ilyen jó érzés ez, nem, hogy így ráengedjük a fejünkre a vizet, és ott mossuk meg az arcunkat. Ez egy teljesen kényelmes, gyors és logikus dolognak tűnik, mert hogy úgyis vizes lesz az arcunk, tehát minek külön foglalkozni vele. Ezt sokan csinálják. Viszont a bőrgyógyászok azt mondják, hogy éppen ez az apró, automatikus mozdulat a bőr legrejtettebb problémáit is okozhatja. Tehát elsőre furcsán hangzik, hogy ugyanabból a csapból érkezik a víz, tehát a zuhanyba is, meg a rendes csapba is, de mégis van kettő között különbség, a hőmérséklet és a vízsugár nyomása. A zuhany alatt szinte mindenki ugye forró vizet enged magára, mint amennyit egy mosdókagylónál használna, hiszen a test nagy részét sokkal jobban tudjuk terhelni hővel, mint az arcony vékony, érzékeny bőrét. Amíg a testünkön ez a kellemes hő, addig az arcon ez a hőmérséklet már egy felesleges hőterhelés, ráadásul a rázúduló víz az arcra erős is lehet, és hát a vékonyabb, érzékenyebb bőrnél bizony-bizony ez nem tesz jót, ezt mondják a szakemberek. Tehát ez az oka annak, hogy nem jó, hogyha a zuhany alatt mossuk az arcunkat, tehát egyrészt a hőmérséklet, másrésztről pedig a tusnak az ereje, ráadásul a forró víznek van egy szárító hatása is, hosszú távon irritációhoz, pirossághoz, a meglévő bőrproblémák, például az ekcéma vagy a rozácea súlyosbodásához is vezethetnek. Szóval, ha lehet, mossuk az arcunkat, ne zuhanyzáskor, hanem mondjuk a csap fölött.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de természetesen ezt ma is programokkal teszem. Nos, Mese-mese Mátka címmel mesemondó versenyt szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban a Magyar Népmese napja alkalmából, tehát magyar népmesét kell vinni, ami nem hosszabb, mint 5 perc. Óvodás, alsótagozatos, felsőtagozatos kategória van. Szeptember 30-án lesz maga a mesemondó verseny, tehát jelentkezni szeptember 25-ig lehet. Tehát van még idő kiválasztani azokat a meséket, amelyek szóba jöhetnek. Aztán menjünk tovább a mozaikokkal, hiszen mozaikok a történelmi egyházak életéből a rendszerváltás követően címmel folytatódik a sorozat a Periférián Kulturális és Művelődési Alapítvány jóvoltából a Kállai Gyűjteményben. Legközelebb szeptember 9-én az Őriző kétsége és hite a Magyarországi Evangélikus Egyház Grádicsai 1989-től napjainkig címmel tart előadás Szilágyi László történész tanár, akit majd I.S. Gábor pedagógus helytörténész követ a Jókai fejezetek egy 120 éves iskola történetéből címmel, aztán majd lesz szeptember 17-én is előadás. Egyébként beszéltem már egy picit a Magyar Népmese napjáról, akkor folytassuk is ezzel, mert hogy a Magyar Népmese napját a Sóstói Múzeum faluban is megünneplik, ráadásul 2 napon keresztül, szeptember 29-én és 30-án hívják, várják az érdeklődőket, hogy együtt üzzék el az ördögöt a Sóstói Múzeum faluból. Harmadik alkalommal szervezik meg a Nyírkem kupát, Nyíregyházán a Városi Uszodában a vízilabdásoknak lehet majd szurkolni szeptember 12-én. És akkor maradjunk egy picit még a sportnál, csak éppen a küzdősportnál, hiszen ingyenes kungfu bemutatót szerveznek, önvédelmi bemutatóról van szó, ez szeptember 9-én 5 órakor lesz Nyíregyházán a Wing Chun kungfu iskolában. A nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményébe várják az érdeklődőket. Fekete László Wing Chun kungfu mester fogja majd ezt a bemutatót vezetni. És végül, de nem utolsó sorban, még a levéltári napról is szeretnék szólni, ami a 33. Szabolcs-Szatmár-Beregi nemzetközi levéltárnap lesz. Szeptember 11-én tartják majd meg Nyíregyháza a 130 éves vármegye székhely címmel. Az összes előadó és a hozzájuk kapcsolható témák megtekinthetőek a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Búcsúzom, szép délutánt, most jön Dékán Pistén, pedig holnap 10-kor újra Szendi Hajnit hallotta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
4: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Pénteken rendezik a levéltári napot, a nyíregyházi bombázásra emlékeztek. Jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. 33. alkalommal rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napot. A programnak a Városháza Kródi terme ad otthont. A hivatalos köszöntők után a hagyományoknak megfelelően átadják a Proarchívó emléklapot, és kihirdetik a Nyíregyházi Egyetemmel, a Józsa András Múzeummal, a Móricz Zsigmond Könyvtárral, a Megyei Honismereti Egyesülettel és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlével közös helytörténeti pályázat eredményét is. Ezt követően kezdődik a tudományos konferencia, amelynek központi témája Nyíregyháza vármegye székhelyé válásának 150. évfordulója lesz. A jubileumhoz kapcsolódva alkalmi kiállítást is megtekinthetnek a résztvevők. A részletes program elérhető a Levéltár honlapján. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a vasútállomáson, az Önkormányzat és a Józsa András Múzeum szervezésében. 1944. szeptember 6-án mintegy 120 amerikai bombázó 3 hullámban támadta a nyíregyházi vasútállomást és környékét. A mindössze negyedórás bombázás emberéleteket követelt, épületeket döntött romba és családok százait tette otthontalanná, írja a nyíregyháza.hu. Az akkori eseményeket Úrich Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke és Holmár Zoltán történész főmuzeológus idézte fel. A program koszorúzással zárult. Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitófordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Fontos információ, hogy a továbbjutás valamennyi helyszínen egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Még egy utolsó felmelegedés következik Szabolcsban, mielőtt végérvényesen áttérnénk az őszbe. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Továbbra is zavartalan a napsütés Nyíregyháza környékén. Ennek ellenére 25 foknál feljebb ma sem melegszik a levegő. Éjszaka 12 fokig esik vissza majd a hőmérséklet. A folytatásban fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már elérhetjük a 32 fokot is, utána azonban egy hidegfront hoz változást. Megélénkülő szél mellett némi csapadék is hullik, és hűvösebb légtömegek érkeznek térségünkbe. A folytatásban 23 fok körül állandósul a csúcshőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: 3 perccel járunk 2 óra után, hétfőn délután, újra köszöntöm, ez a Best FM 7-e. Vandékán István vagyok, már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután, is hozom a legnagyobb dalokat is, méghozzá Let's Go-val, már indulunk is, a Something Jön.

Az átiratolta a For The Cause hozta az Ain't No Sunshine, pörgött le éppen csak és a The Sweet Escape, méghozzá Akonnal és Gwen Stefanival, friss előrejelzések pedig előttem. Nézzük, hogyan alakul a délután. A hétvégében megtapasztalhattuk a késő nyárias időt, és a mai nap is így alakul. A reggelben hűvös perceket tapasztalhattunk, és most 24 fok van. Nyugatias széllel kell készüljön, mely mérsékelt, és mely majd fordul délivé, aztán pedig keleti irányúvá. Egyébként a késő délután van 17 óra környékén jöhet néhány felhő. Esőre készülni nem érdemes, még annak ellenére sem, hogy 8-9 óra körül borult lesz felettünk az ég. Az esőre még várni kell, nagyjából 10-ig, csütörtökig, péntekig, akkor majd egy komolyabb visszaesés jön hőmérsékletünkben. Addig pedig kúszunk felfelé, szerdára akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hát ennyit erről hirtelen, Gwen Stefani énekeljen, aztán majd itt a New Level Empire, és az áthajózhatnánk.

A karszalagok a jetlag dalait pörgött le, Ainika Mozé pedig mindjárt jön, és egy nagyon fontos hír a közlekedőknek a 36-os számú főútról. Többször beszámoltunk arról, hogy itt egy komolyabb felújítás kezdődik, méghozzá a simai főfolyás bővítése kezdődik el. A megnövekvő csapadék, illetve hát víz elvezetése miatt indokolt a bővítés, mely nem oldható meg másként, mint a 36-os egy szakaszának lezárásával, mely a mai naptól elindult, egészen pontosan ott az elkerülőtől a nyíregyházi tábláig számítania kell teljes útzárra, kerülővel tud bejutni a városba. Szóval, hogyha 36-os felől érkezik Nyíregyháza felé, akkor a 338-asra lekanyarodva majd a 38-as úton tud érkezni Nyíregyháza felé. Ez egy elég komoly kerülő, számítania kell rá, és arra is, hogy ez a munkát egy jó ideig eltart, egészen pontosan majd egy hónapra így kell berendezkedjen. Minden info fent a nyíregyháza.hu-n a Best FM oldalán. Ainika Mozé, vele folytatjuk Kanye West, és majd Walmart Kevin LL Junior dalát is volt pár alkalom címmel hozom mindjárt.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Feel Good, egy klubsiker, Fats & Small-dal, a Duran Durant előzve érkezett hozzánk a Sunrise mindjárt. A program pedig elindult egy újabb városszépítő akció, melybe érdemes részt venni. Hulladékért komposztot, egészen pontosan szeptember 14 és 26-a között ez a különválogatott hulladékainkról szól, mely hát a hulladék udvarokba történő elszállításunkat követően érhet egy kis ajándékot. Hát a lomért kapni valamit én azt gondolom mindenképpen jó, úgyhogy a pincébe való lomolás következtében ne kidobja a hulladékot, hanem inkább válogassa rögtön szelektíven, dobja egy utánfutóra, vagy ha nagy az autó, akkor a hátuljára, akárhogy is érdemes elvinni ezt a hulladék udvarokba, mert itt ez mindig aranyjá válhat. Játszik a Korányi, a Kerék utcai, illetve Máté Szalkán az Ecsedi úti hulladék udvar is, tájékozódjon a Best FM oldalán. Én pedig hozom a dalokat, a Duran Durant, na meg Margaret Island sikerét, mindjárt jön a valahol.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent a hétfőben első közös óránk, és már is indul a Pizza Mafia játéka, amelyben mindenképpen érdemes részt venni, azt gondolom. Legalábbis, aki szereti a pizzát, hiszen az éhes gyomrokat tutira megtölti majd a szuper pizza menü. Legalábbis egy valakinél tutira, hiszen ma is majd sorsolás útján derül ki a szerencsésünk. Keres a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Szakács Tibor vagyok, 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam, könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Mesemondó versenyt hirdet a VMKK. Újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen, verseny a Balatonsütije címért. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Mese-mese Mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. Három kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. Fontos, hogy a hagyományos gyűjteményekből választott mese elmondásánál ne a szöveghűség, hanem az élő szó adta egyéni és egyedi előadásmód domináljon, olvasható a felhívásban. A versenyt szeptember 30-án rendezik, a gyerekeket szakmai zsűri értékeli majd. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta el rádiónak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
6: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most meg 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
5: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Továbbra is zavartalan a napsütés Nyíregyháza környékén, ennek ellenére 25 foknál feljebb ma sem melegszik a levegő. Éjszaka 12 fokig esik vissza majd a hőmérséklet. A folytatásban fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már elérhetjük a 32 fokot is, utána azonban egy hideg fronthoz változást. Megélénkülő szél mellett némi csapadék is hullik, és hűvösebb légtömegek érkeznek térségünkbe. A folytatásban 23 fok körül állandósul a csúcshőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

3 óra után járunk 3 perccel, a Pizza Mafia játéka pedig elindult, mely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en, és ugye ma is megnyerheti valaki a szuper pizza menüt. Persze csak a keresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ott találja kérdést is, amire válaszolni kell. Martin Solveig pedig már jön.

A Rocking Music éppen csak pörgött le itt a Best FM-en, a Pizza Mafiás játékunk pedig elindult, mely egészen 4 óráig számít üzeneteire, hozzászólásaira. Facebook oldalunkon van a felület, Best FM Nyíregyháza, keres ott a mai képet és válaszolj a kérdésre. Méghozzá mi az a három dolog, ami mindig önnél van? Jó kis felsorolós játék lesz a mai, azt gondolom, kevesebb kifejtős választ várok, pontosabban valószínűleg így fogom kapni. Minden esetre bárki, aki hozzászól a játékunkhoz, belekerül virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd, ahogy ez lenni szokott, holnaptól pedig már át is vehető a nyeremény a Pizza Mafiáiktól. Bieber jön, aztán majd Staccato is.

A dal Rácz Gergőtől, Sziszivel énekeltek a Jánem, után majd az Alcázár hozza a diszkót, a This is the World We Live In mindjárt. Arra vagyok kíváncsi, mi az a három dolog, ami mindig önnél van, ez a beugró kérdésünk mai játékunkba, melyet Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza, itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, melynek végeredményeként majd valaki megint nyer, méghozzá szuper pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Szép kis felsorolós játék a mai, jönnek már üzenetek is, ez már látszik, és az is látszik, hogy a telefon igazából mindenkinek szerepelt a listáján. Az Ildikó üzenete volt a leggyorsabb, szemüveg, telefon, papír, zsebkendő, Tibor, mobil, pénztárca, bankkártya. Szóval nagyjából így jönnek az üzenetek. Ágnes: szép napot mindenkinek, a sorrend szemüveg, mert vaksi vagyok. Telefon, mert minden perc kincs, amikor a gyerekek, unokák keresnek, és pénztárca minden személyes iratommal. És nagyjából össze is foglaltuk, azt gondolom, hát így várom üzeneteit, de azért vannak itt érdekesek, pénztárca, WC papír. Szig, gondolok én itt személyigazolványra, ez már Pál üzenete. Így érkeznek, tehát a hozzászólások, számítok az önére is, és hozom a dalokat az Alcázárék, énekelnek a Forest Street, na meg itt van Gabriel Dreams dala is.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

Fél idejébe érkezett Gabriel énekelt és nevével folytatjuk a dudolázás perceit itt a hétfői melóban a játékunk mellett, mert Facebook oldalunkon ma is utolér Best FM Nyíregyháza. A Pizza Mafia játéka tehát itt, és ott van egy kérdés, melyre válaszolnia kell. Azt a három dolgot várom üzenetében, melyet mindenképpen magával visz bárhová is tart, és úgy látszik, hogy a telefon az mindenkinek a zsebbe, meg a táskába, pedig azért néhány évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna, nem is tudom, mikor volt vezetékes telefonunk, és akkor még ugye hol voltak a mobilok. Néhány év alatt, 10 év alatt óriási teret hódítottak. Na nézzük az üzeneteket. Tudatos Best FM hallgató, telefon, vérnyomásmérő, táska. Marika üzenetét olvashattam. Tünde, fehérbot, jelzőlámpád, bekapcsoló távirányító és lakáskulcs. Ugye vannak olyan zebrák, ahol a látássérültek át tudják váltani bizonyos időszakokban a zebra előtti gyalogátkelő hely lámpáját, illetve tudnak jelezni az átkelési szándékukról. Ha jól emlékszem, valami ilyesmi a sztori. Tünde biztos el tudná mondani. Zoltán pedig humoros kedvében van a Jean, és mindig kérhetek tőle hármat. Ilyen üzenetek is érkeznek, számítok még az önére is, fél időben járunk tehát, és hozom a dalokat. Nenével későre jár a Faithless-szel majd. A One Step Too Far, miután majd a Baby Jön Olá Ibolyával.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A BB után visszakanyarodunk egy kicsit még a játékunkhoz, hiszen egészen 4 óráig várom üzeneteit, hozzászólásait, a kérdés a Pizza Mafiás játékunk kapcsán ma is. Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza ott keres a képet, a kérdést, melyre ott kell kommentként válaszolni. Ahogy tették ezt már nagyon sokan, egy egyszerű kis felsorolós játék ez, nem igazán kifejtős, és ez azért látszik az üzenetek között. Hozzá tenném, hogy mindenki a telefont, a kulcsot nyilvánvalóan, de a telefont és többségében a pénztárcát tette ide, mondjuk én már nem hordok jó ideje magammal pénztárcát, sőt bankkártyát sem. Telefonnal szoktam fizetni, szerintem ez biztonságosabb, mert nyilvánvalóan elhagyni, ha elhagynám, akkor nem érnek vele semmit a kódom nélkül, egyébként pedig rá kell nézni, hogy aktiválja a bankkártyás felületet. Szóval érdekes ez a számítástechnika vagy informatika. Én így járok, kulcs, telefon, és persze általában az allergiám miatt zsepi, legalábbis így az őszi időszakban. Hát ez az én sztorim, a Gábor így hangzik. Nyugalom, optimizmus és természetesen a kitartása, amit magával visz. Ágnes hozzászólása, sziasztok! Hát sok minden van nálunk nőknél, ami nélkül el sem tudunk indulni, de talán a legfontosabb az innivaló, a telefon és a lakás kulcs. Bizony-bizony egy női táskában minden is van, legalább kétszer, de lehet, hogy háromszor. Várom üzeneteit, hozzászólásait, Melanie C. énekeljen, I Turn to You után, majd az éjjel érkezem az átirat, melyben egyébként Gáspár Laci énekli Pataki Attila részét.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változik.
1: Hát ez volt az átirat, az éjjel érkezem, ugye az egykori Edda dal óriási sikereként jelent meg méghozzá Lotfi Begiék átiratában, Curtisszel, Gáspár Lacival, itt hallott a Best FM-en, ezzel pedig az utolsó 10 percbe fordult a mai játékunk, és jön mindjárt Szálltam Pepáék dal a 90-es évekből a SUP. Az üzeneteire pedig továbbra is számítok, várok, hiszen még 10 percig hozzászólhat, illetve hát nevezhet játékunkra, pontosabban ezt teszem én, ha megkeresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és válaszol a kérdése, mi az a három dolog, amit mindig magánál tart, mindig elvisz magával, akkor én már regisztrálom is, és akkor nyerjen a szerencsésebb, mindjárt meg tudjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 4 óra foglalkozunk a közlekedéssel, ma is, amikor is szintén számítok majd figyelmére, észrevételeire. 33 33 103.9. Itt majd inkább a Viber játszik. Most pedig zárjuk le Facebookos játékunkat. A Best FM Nyíregyháza Facebook oldalára vártam hozzászólásait, üzeneteit. Mindenki, aki megtette beugró kérdésünkre, hogy válaszolt, én bedobtam nevét virtuális kalapunkba, ahonnan majd a nyertes kikerül, illetve már kikerült, aki hazaviheti egyébként a Pizza Mafia játékában a szuper pizza menüt. Arra voltam kíváncsi, mi az a három dolog, ami mindig önnél van, mikor megy valahová. Nagyon sok érdekes üzenet érkezett, és mindet nem olvashattam végig nyilvánvalóan, pláne ilyen felsorolós játék kapcsán, de hát azért kevertem, kavartam, sorsoltam, itt a nyertes üzenet. Telefon, benne van az irat, a bankkártya. Szemüveg, hogy lássam a telefont, Pézsé, amit ezzel a kettővel nem lehet megoldani. Ágota az üzenet küldője, övé a szuper pizza menü. Gratulálok, jó étvágyat kívánok. Holnap újra játszunk, úgyhogy nincs veszve semmi. Számítok majd akkor is figyelmére, most pedig jön Andrés a friss hírekkel, aztán közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: 30%! Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek, ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
5: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
6: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
7: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta, minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
6: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
8: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
9: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Még tart az új életfa akció. Holnap indul a Senior Akadémia. Felkészülési tornát rendez az Aqua Ese. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
11: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákkát cseperedtek.
10: Holnap indul a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. Az intézmény tájékoztatása szerint az unokák magatartás zavarának kezelése a nagyszülők szemszögéből lesz az idei első téma. A magatartás zavarral küzdő gyerekek támogatásának lehetőségeiről Trábicki Sándor főiskolai tanár beszél a megjelenteknek. A program ingyenes, további részletek az enyhe.hu oldalon. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. felkészülési tornát rendez az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán idén is a gyermekkorosztályú játékosok mérhetik fel erejüket az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatix, UVSC Miskolc, Debrecen, Zempléni VK csapatai ellen ugorhatnak medencébe a nyíregyházi vízilabdások. Az Eiszman városi úszodában rendezik az eseményt szeptember 12-én. Továbbra is zavartalan a napsütés Nyíregyháza környékén, ennek ellenére 25 foknál feljebb ma sem melegszik a levegő. Éjszaka 12 fokig esik vissza majd a hőmérséklet. A folytatásban fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már elérhetjük a 32 fokot is, utána azonban egy hidegfront hoz változást. Megélénkülő szél mellett némi csapadék is hullik, és hűvösebb légtömegek érkeznek térségünkbe. A folytatásban 23 fok körül állandósul a csúcshőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, igazi késői nyárias idő fogadja odakint. Egyébként nagyon szép az idő, én mindenkit buzdítanék, egy kis szabadtéri pihenésre, levegőzésre, 25 fok a hőmérő. Már is hozok közlekedési infókat, várom az ön észrevételeit is, 30 333 303.

0: Fűzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a passzív biztonsági rendszerekkel. Tudja, a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek életet mentenek, és persze a bukós is, aki is ennek a számlájára írható. Bár azért látjuk, hogy egyre kevesebben motoroznak már, de én azt gondolom, mindig extra figyelmet kell ide is szállni. Janet Jackson mindjárt a Together Again-nel. A 36-osról beszéltünk már, ez a mai naptól lezárásra került, egészen pontosan a simai főfolyás bűvítése következtében egy elég nagy szakaszon teljes útzár van a 36-oson a város felé tartva, a 338-as irányába majd a 38-ason tud behajtani Nyíregyházára. Ez elég komoly kerülő, úgyhogy ezt kalkulálni kell, 10-15 percnyi csúszás is lehet a megnövekedett forgalom miatt. Ugye ugyanez majd visszafelé is. Nagyjából egy hónapig ezzel kell számolni. Dolgozik a MÁV is, méghozzá éjszakánként, egy kis zajjal járó meló a vasútfejlesztési program részeként, mert kb. 10 évig tart, és az ütemezett pályakarbantartási munkálatok, illetve vágány, cserék mellett a vasútállomások, és persze majd a mozdonyok, a szerelvények is megújulnak majd. Tart ez most, amire figyelünk el, Debrecen-Nyíregyháza Záhony vonalon, a munkálatok elkezdődtek másodikától. Jelenleg egyébként ott járunk, hogy Fényes Lickke állomáson szeptember 7 és 11-e között itt pörögnek a munkálatok, számítson rá, egy kis zaj, ez mindösszesen melyre készülni kell, aztán Császárszállás és Nyíregyháza között is épp ma kezdődött el a munka 7-én és 8-án lesz ez. Csak 10 perc ma is, Molnár Józseffel, Szakács Tiborral fél ötkor, milyen jelei vannak az öregedésnek? Hát ezt talán én is el tudnám mondani, bár lehet, hogy egyszerű lenne így belenézni a tükörbe, majd elmondják a srácok fél ötkor.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan, lassan, mérsékelt tempóval, hisz mindenkit hazavárnak, észrevételeket pedig osszon meg velem 33-33-103-9, ha megosztja, tudok segíteni, így pedig egyre kevesebben fogunk arra szólni, és hát javul az utak terheltsége, mindenki egy kicsit hamarabb ér haza, hát ezért van itt értelme. Közösséget építeni, várom tehát üzeneteit, készülünk a Csak 10 percre, milyen jelei vannak az öregedésnek Molnár Józseffel, Szakács Tiborral azonnal, és már is hozzom, hogy mire kell készülni az utakon, csőtörés, a toldin. Egy darabig még tart a helyreállítás, a melózöme egyébként már lezajlott, aztán itt van például az útburkolati hiba helyreállítása, mely hát kezdődött a Legyező utcán, aztán majd szépen lassan a városban mindenhol is pótolják az elhasználódott útburkolati jeleket, illetve a felújítások nyomán eltűnt útburkolati jeleket. Megkezdődött a Korányi Frigyes utca, a Sóstó-hegyi út és a Kemecsei út szakaszának felújítása. Itt is ez még problémát jelenthet. Óvatosan erre minden észrevételt, üzenetet szívesen fogadok 33-33-103-9, és már folytatjuk, ez a Csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Csak 10 perc rólat újabb adásához érkeztünk. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánunk neked, szia!
5: Itt vagyok, és örülök, hogy újra beszélhetünk.
4: Volt már olyan a praxisodban, hogy olyan dologról kellett beszélni, ami nincs?
5: Nagyon sokszor.
4: A hallgató azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy nagyon öregszik, bár nem szívesen beszél róla. Tehát, hogyha nem beszél róla, akkor nincs, mert hogy ugye nem vesz róla tudomást, vagy nem akar róla tudomást venni. Hát ez egy olyan témakör, amit azt gondolom, hogy jó oldalról kell megfognunk ahhoz, hogy jól tudjuk róla beszélni. Szóval öregedés, ez legyen a mai nap folyamán az a téma, amiről fogunk egy picit meetingelni, és akkor nézzük meg egyáltalán, induljunk el jó a kályhától, mi az öregedés?
5: Nagyon egyszerűen ugye arra gondol az ember általában, hogy az öregedést ezt egy biológiai folyamatként apostrofáljuk, ami ugye arról szól, hogy tulajdonképpen születésünktől kezdve mondjuk azt, hogy haldoklunk egészen a halálunkig, bár lesz nagyon nehéz szavakkal.
4: Születésünktől kezdve haldoklunk?
5: Hát ez
4: aztán
5: egy felfogás.
4: Csak sikerül. Ja, értem.
5: Tehát az egyik felfogás szerint onnantól kezdődően, hogy megszületsz, onnantól elindul egy nagyon lassú haldoklás, amit ugye nagyon furcsának hat a fülünk számára.
4: Nekem nagyon.
5: Hiszen amikor egy megszületett kisgyerekre, kisbabára ránézel, akkor nem azt fogod mondani, hogy jaj, már elkezdett haldokolni, hanem azt mondod, hogy elkezdett élni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy biológiai folyamat, amely elindul és végbe megy, és elérkezik a halállal, ehhez inkább azt kell mondanunk, hogy az öregedésről beszélhetünk úgy is, mint egy szociális természetű változásról, és az emberek számára egyébként az öregedés az inkább szociális szerep, mint egyszerű biológiai folyamat. Ha ránézel egy emberre, és megpróbálod a korát meghatározni, akkor mi az, amit szerinted te először észreveszel rajta?
4: A ráncait, a kopasságát, a mit tudom én.
5: Na kérdezed, hogy nem ezt látják az emberek általában.
4: Mit?
5: A ruházatot.
4: A ruházatot? Hát mondjuk igen, hát világos, oké, hát az egy szembetűnő dolog, de ha valakinek a korát kell megállapítanom, akkor hát mondjuk igazad van, azért van befolyásoló tényező része.
5: Amikor azt mondjuk, hogy az öregedést, mint szociális természetű dolgot nézzük, és nyilván az emberek általában így nézik, akkor azt mondják, hogy az öreg, vagy az öregszik, aki öregesen, szürkébben, kevésbé divatosan, tovább megyek, elhanyagoltan öltözik, mert az öregek általában ilyenek. A másik pedig, ugye amiről beszélünk, az pedig az, hogy hogy ránézel egy emberre, és hogy mennyire látod a tónusát megfelelőnek, hiszen ugye, hogyha valaki nem olyan életet él, amiben fizikai munka van, akkor körülbelül 50 éves kor felett azért az izmoknak jelentős része elkezd azért így leépülni, és hát egyre kevesebben tesznek azért, hogy az a kép, amit te mondjuk kívülről látsz, és mondjuk a ruha nem takaró részein van, kéz, láb, egyebek, hogy ott abból mennyi tűnik úgy, hogy az fiatalos. Azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy betegség, és azt mondjuk, hogy öregség, akkor ezt a két szót általában, még talán sok esetben még szinonímaként is használhatnánk, miközben azt kéne mondani, hogy az, hogy valaki beteg, az nem feltétlenül az öregségével együtt jár. Ugye beszélünk azokról a betegségekről, és már beszélgettünk mozgásszervi betegségekről, beszéltünk demenciáról, beszéltünk életmód okozta betegségekről, csontritkulásról, daganatos betegségekről, szív- és érrendszeri betegségekről, amiket egyébként mind-mind-mind az idős korhoz teszünk oda gondolatban, közben pedig az látszik, hogy ezt egyre inkább a fiatalabb generáció is mutatja. Tehát akkor a betegség meg az öregség az nem feltétlenül jár kéz a kézben. Hát, sőt. Tehát itt van az, hogy mondjuk mi az, amit te önmagadért megteszel azért, hogy azt a természetes folyamatot, amit öregedésnek nevezünk, azt hogyan tudod lassítani, mert nyilván megállítani nem. Nyilván a hölgyeknek és az urak egy részén nagyon fontos ez a hajfestés, hajbeültetés.
4: Most nem mindenkinek fontos.
5: Hát nem tudom.
4: Alkalmazzák a férfiak különben elég gyakran. Igen. De különben miért reagálunk ezzel ellen ennyire? Ezzel gondolkod, ez egy természetes folyamat. Hát ugye minden kornak megvan a maga szépsége, mondjuk jó, oké, rendben, idősebb korban teljesen más, megváltozik a bőrnek a mit tudom, hidratációja, ráncosabb lesz valaki. Na, de hát most ez ellen védekezni nem ostobaság?
5: Azt gondolom, hogy ebben van az, amikor valakinek a teste, meg a lelke mondjuk nem önazonos. Tehát amikor nem tud azzal a helyzettel mit kezdeni, ami egyébként is bekövetkezik, és megpróbál olyan dolgok ellen védekezni, ami egyébként ami ellen nem lehet, vagy máshogyan fogalmazok, ami ellen nem úgy lehet. Nagyon érdekes, hogy mondjuk már a gyermek szocializációjánál ott van az, hogy az öregekkel másképpen bánunk. Az öregeket gyengéknek látjuk, vagy támogatásra szorulónak látjuk, valaki nyűgnek is tartja őket. Tehát, hogy ezek a dolgok így hozzákapcsolódnak gyermekkortól, ahhoz a fogalomhoz, hogy öregedés, és nyilvánvalóan te nem akarsz nyűg lenni, te nem akarsz elesett lenni, nem akarsz gyengének tűnni, és ezért teszel olyan dolgokat, amelyekkel igazából saját magadon kívül senki mást nem csapsz be.
4: Hát mondjuk ez is igaz, de öreg vagy idős? Mert ugye, hát azért nem mindegy, hogy hívjuk, ugye?
5: Így van. De van két olyan dolog, ami mindenféleképpen előjön. Az öregedéssel általában súlyfelesleget halmoznak fel az emberek, nyilván azért, mert inaktívabb az életük, és ugye ide jön mellé az, hogy feledékenység, ami már most egy ilyen gyűjtő fogalom lett, de hát erről is kiderült, hogy ez sem mondható csak és kizárólag az időskornak a velejárójának, mert nagyon sokszor fiataloknál is előfordul, vagy akik időskorban azt mondjuk rá, vagy azt mondja magára, hogy én igen feledékeny vagyok, azért egy interjú alatt kiderül róla, hogy ő 40 éves korában nagyon tudta a kollégái nevét pontosan megjegyezni. Tehát, hogy ez önmagában nem fel.

0: egy ilyen időutazás során egy 22 évvel korábbi életükbe. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt a 8 idős embert egy olyan 22 éve korábban berendezett nyaralóba vitték el, ahol 22 évvel korábbi műsorokat, zenéket adtak, olyan újságok, olyan tévéműsor volt, 22 évvel ezelőtti kiadású, tehát 60-as évek belül tévékben mentek a régi adatok, filmek, de tükrök nem voltak, hanem így a házban így el voltak helyezve ennek a 8 idős embernek a 22 évvel hamarabbi valamilyen fényképe. És érdekes volt, hogy amikor megmérték őket, vagy kiszámolták a hajlékonyságukat, a marokerősségüket, memóriájukat, tehát mindent, látást, hallást, egyebeket.
1: Nem mondod, és hogy így a környezetet befiatalították?
0: 5 nap után kiderült, hogy ügyesebbekké, ruganyosabbakká váltak, egyenesebb derékkal kezdtek ülni, valamilyen szinten javult a látásuk, mert fiatalabbnak érezték saját magukat, saját magukból legbelül. Aztán később ezt a 2010-es években megpróbálták rekonstruálni ezt a kísérletet, és ott is az derült ki, hogy ez bizony így van, hogy ez a fajta fiatalodás, ez, hogyha elhiszed magadról, hogy te fiatalabb tudsz lenni, és az agyadat és a lelkedet hozzá igazítod ehhez a programhoz, akkor ez képes működni.
1: Akkor kimondható, hogy ez hozzáállás kérdése?
0: Azt mondom, hogy szerintem bizonyos keretek között annyi idős vagy, amennyinek érzed, gondolod, tartod magadat.
1: Hát ezt Móri Gyula szoktam mondani.
0: Igen.
1: Hát ez fog neki tetszeni. Mert csak azért is, mert hogy most ő ugye meg akarja hódítani az időskort kifejezetten azzal, hogy egy nagyon komoly életmódváltás következtében folyamatosan úgy éli az életét, hogy a biológiai korát viszont hál' Istennek sikerült ilyen nagyon fiatalosítania. És hát ugye itt akkor igaz lesz előbb-utóbb az a mondás, nem Józsi, hogy mindenki annyi, amennyinek így érzi van magát, nem?
0: Amennyinek érzi magát, és hogyha 22 évvel hamarabbi életkörülményeket produkáltak, akkor megtudták azt a fajta pozitív változást mutatni ezek a 70 feletti idős emberek, hogy akkor én hozzáigazítom még bizonyos keretek között még a testi adottságaimat is. Ez egy nagyon érdekes kutatás, és azt gondolom, hogy amikor valakinek idősebb korában születik gyermeke, és mondjuk ő a saját gyerekeivel egykorú szülőpárokkal jár mondjuk óvodába, akkor észre fogod venni, hogy az öltözködése, a gépkocsi választása, a dolgokhoz való hozzáállása, amikor egy ilyen később született gyermek miatt úgymond fiatalabban kell magát tartani, és mondjuk fiatalabbnak is tűnik. Hát ilyet biztos láttál már te is.
1: Igen.
0: Meg hát az felnőtt gyerekek után születik egy egész kicsi, és akkor átalakul az életmód.
1: Meg szoktak idősebb urak, most nem akarok itt mondjuk a hölgyeket terhelni ezzel, de idősebb urak szoktak fiatalabb hölgyeket választani, és azonnal látszik, hogy mennyire visszafiatalodnak velük
0: így
1: például.
0: Így van. Jó, de erre sokszor azt mondjuk, hogy ezért ezt társadalmilag ennek a megítélése nyilván több arcú.
1: Igen. Ez egy új téma. Ebben most nem megyünk bele. De nagyon jó volt veled beszélgetni, és nagyon szépen köszönjük. Hallgassák vissza az adásokat, tanulságosak ezek az adások a csak10perc.hu-n keresztül. Józsi, még egyszer nagyon hálás vagyok, hogy beszélhettünk, és további nagyon szép napot kívánok neked. Szia!
0: Ugyanezt kívánom én is mindenkinek. Szia!
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

0: hallgatunk jelenti az utakról.
1: Miközben hallgatok Jules-Fred, alátéve összesítettem is, és akkor nézzük, hogy mit láttak hallgatóink. Balesetről érkezett hír, a zöld elefántnál is volt egy koc, nem is olyan régen, és hát most a Vescsiken, a Nyírszőlésből kifelé tartó forgalmi sávon van egy koc, félpályán haladhat a forgalom. Még egy gondolat a körforgalom építése kapcsán, ott a Kálói úton, itt ugye jelzőlámpa irányítja a forgalmat, és megkérek mindenkit, hogy a pirosra váltott jelzésnél már ne autózzunk át, mert emiatt egyébként óriási ott a torlódás, és akár 10-15 percet is lehet állni, mert nem tartjuk be a lámpa utasításait, szabályzását, és ez azért még inkább a torlódás kialakulásához vezet. Egy rendőr, melyet hallgatunk, megosztott velünk, ez a 4-es számú főúton, Újfehértó táblánál, és ez nem is a Nyíregyi, hanem a debreceni oldal. Óvatosan bárhol jár, észrevételeket pedig várok 33-33-103-9. A valahányszor a Fado Flow-val, a Keys és a No One után már is nézzük, hogy mennyire tankolhatunk. Valahány...

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt nézzük, hogy mennyiért vehetünk egy liter benyát, hogyha ezzel a csúnya szóval akarok élni. A Brent olaj továbbra is erős, sőt erősödik tovább. $99 felett van már a kőolaj ára. 312, ez pedig a forint USA dollár aránya. Itt van egy kis javítás a részünkről, 3 forint mindösszesen, de az erősödő Brent olaj továbbra is felfelé hajtja az árakat péntekhez képest. 8 forinttal tankolhatunk többért benzint. A gázolaj literenként jár a 9 forinttal, drágult a normál üzemanyagokat tekintve. Hol tankoljak.hu, az infok itt még kiegészítve olvashatók. Jön Andris a legfrissebb hírekkel, Szakmafest, ezzel pedig foglalkozunk, szeptember 10-én lesz, mindjárt hozom a részleteket.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
5: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
6: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
5: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
6: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
5: Nyírkem, az egészséges kert titka.
7: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
8: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak.
9: Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
8: Kineszil számítástechnika.
9: Kineszil számítástechnika.
8: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266.
9: www.kineszil.hu.
8: Kineszil.hu.
10: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Pénteken rendezik a levéltári napot, a nyíregyházi bombázásra emlékeztek, jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. 33. alkalommal rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napot. A programnak a Városháza Kródi terme ad otthont. A hivatalos köszöntők után a hagyományoknak megfelelően átadják a Proarchívó emléklapot, és kihirdetik a Nyíregyházi Egyetemmel, a Józsa András Múzeummal, a Móricz Zsigmond Könyvtárral, a Megyei Honismereti Egyesülettel és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlével közös helytörténeti pályázat eredményét is. Ezt követően kezdődik a tudományos konferencia, melynek központi témája Nyíregyháza vármegye székhelyé válásának 150. évfordulója lesz. A jubileumhoz kapcsolódva alkalmi kiállítást is megtekinthetnek a résztvevők. A részletes program elérhető a Levéltár honlapján. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a vasútállomáson, az Önkormányzat és a Józsa András Múzeum szervezésében. 1944. szeptember 6-án mintegy 120 amerikai bombázó 3 hullámban támadta a nyíregyházi vasútállomást és környékét. A mindössze negyedórás bombázás emberéleteket követelt, épületeket döntött romba és családok százait tette otthontalanná, írja a nyíregyháza.hu. Az akkori eseményeket Úrich Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke és Holmár Zoltán történész főmuzeológus idézte fel. A program koszorúzással zárult. Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitófordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Fontos információ, hogy a továbbjutás valamennyi helyszínen egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Még egy utolsó felmelegedés következik Szabolcsban, mielőtt végérvényesen áttérnénk az őszbe. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Továbbra is zavartalan a napsütés Nyíregyháza környékén. Ennek ellenére 25 foknál feljebb ma sem melegszik a levegő. Éjszaka 12 fokig esik vissza majd a hőmérséklet. A folytatásban fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már elérhetjük a 32 fokot is, utána azonban egy hideg fronthoz változást. Megélénkülő szél mellett némi csapadék is hullik, és hűvösebb légtömegek érkeznek térségünkbe. A folytatásban 23 fok körül állandósul a csúcshőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után, a friss híreket követően pedig újra itt vagyok a legnagyobbakkal feltöltött zenei listámmal. Taylor Swift énekel mindjárt You Belong With Me, hallgatjuk a dalt, dúdoljuk a dalt, készülünk a Szakma Festre, egy nap, ami a melóról szól, mindjárt hozom a részleteket.

A Black Attack mutogatós repzenét Heartless címmel hallgattuk itt a hétfői délutánban, a Blaha Louisiana pedig hozza a lendületet a nem ereszt előtt, pedig nézzük ezt a Szakma Festet, mely már negyedik alkalommal hódítja meg Nyíregyháza a Kossuth terét egy napra. Itt minden a melóról, a szakmákról, a szórakozásról is szól, hiszen nagyon-nagyon színesek a programok, és azért érdemes ide elmenni, mert egy csomó mindent kipróbálhatunk. Ez egyébként annak jó, aki hát vagy átképzésen gondolkodik, vagy éppen a pályaválasztás előtt van. Én szerintem nekik a leghasznosabb, és a srácokat is nyugodtan ki lehet vinni, hiszen tényleg van itt minden, például törpi sétány a legkisebbeknek játszani, de Profi utca, Tudományok utcája, csak hogy néhányat mondjak, Agrársziget, Agrárudvar, Ízes sziget. Úgyhogy egy csomó minden várja itt az érdeklődőket. Egy nagyon szép kis beszámolót talál a Best FM oldalán, ezt végigolvasom, mindent is fog tudni. Én azért fókuszálnék ide a Blaha Louisianát, közben hallgatjuk. Ide hegyezzük a fülünket, jön a Nem Ereszt, a Kylie-val, az A Night Like This, pedig a diszkókba. Repít minket mindjárt.

Over Halloween-ék énekeltek a Zuhany belé, mint a legnagyobbak között, aztán pedig a Breed jön a jó kis rap zenével, egészen pontosan Blue Control és Sean Paul közösében. Hallgatjuk a dalt, emlékszünk a 2000-es évekre, és beszélgetünk a pollen szezonról, mely továbbra is dübörög, és mi mindig erősödést várunk. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak, a cikk így kezdődik a Best FM oldalán, és szerintem aki a parlagfűre allergiás, ezt mindannyian ismeri, meg tudja. Én is nagyjából minden este küszködök vele, mert hiába nyomom el a tüneteimet különböző gyógyszerekkel, attól függetlenül az embernek az orra tele van, prüszköl, és hát nincs jó komfort érzetünk egyáltalán, úgyhogy hát mindenkinek kitartást kívánok, egy kis eső segítene kimosni a pollen szemcséket a felhőkből, a levegőből, de egyelőre ez úgy néz ki, hogy nem érkezik, a szél pedig itt folyamatosan, igaz, hogy mérsékel, de kavarja a leüleplő szemcséket, mely erősödő tüneteket okoz. Ez így a szakemberek véleménye. Nagyon fontos, hogy sűrűn mossunk arcot, hajat, szemöldököt, kezet, és cseréljünk sűrű ruházatot, mert itt is megtelepednek a pollen szemcsék, és akkor az még inkább az erősödő tünetek felé sodor minket. Erről ennyit beszámol a Best FM oldal.

a lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Az Introvertált dal énekelt Azariáit, a legnagyobbak között ez a Best FM és a White Stone féle Your Woman a folytatásként, aztán a Megtörténtünk is érkezik. Én pedig hozom már a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban a kedd, ami időjárásunk szempontjából egy lehelettel jobb, de a reggelben kell a pulóver, kell egy vékonyka, kabát, most már számoljon rá, 11 fok lesz a hajnal perceiben. A mai nap is nagyjából ezzel találkozhatunk. Én bevallom, most már letettem a motort, hát nem tudom, hogy lesz-e lehetőség még itt a késő nyárban motorral járni, mert ahogy nézem itt a távlati adatokat, hát egyáltalán nem valószínű. Na, mindjárt kitérünk erre is, de előtte még egy gondolat a holnapra, 29 a csúcs értékünk, zavartalan napsütés, mérsékelt, délnyugati, aztán pedig délkeleti szél kíséri a perceket. Igazából eseménytelen lesz időjárásunk szempontjából a kedd. A péntekre, a szombatra várunk esőt, a legmelegebb nap a héten a szerda, amikor 33 fok is lehet, 11-e után pedig már inkább 21-23 fokok lesznek a csúcsértékek, és a reggeli leghidegebb percekben pedig 10 fok körül alakul, 9-10-11, így kell már számolni, elő kell venni az őszi viseletet, változékonyá fordul már az idő. 8-a holnap, Adrien és Mária ünnepli névnapját, az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi világnapja, ez egyébként 61 éve. Jó ünneplést kívánok mindenkinek, boldog névnapot, jönnek a dalok, ahogy mondtam, White Town-tól, a New Level Empire-től és Lenny Kravitz-től, utóbbitől a Chamber, mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És el is röppent ez a négy óra. Elszaladtak közös perceink itt a hétfőben. Hát mindenkinek ilyen gyorsan pörgő hetet kívánok, és pikpak legyünk már a hétvégében. Hát így legyen. Minden esetre a folytatásban továbbra is érkezik a lendület, a night shift készül ma is house és sikerekkel. Kis pumpálás, tehát a folytatásban tartsanak velük is, én pedig már elteszem magam, hogy holnap újra érkezhessek. Megyek a családhoz, megyünk egyet játszóterezni, talán még belefér. Hát majd látjuk. Minden esetre jó pihenést kívánok mindenkinek, viszont hallásra Dékán Istvánt hallotta.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Csempe és Kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
4: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta, minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
3: Csempe és Kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
5: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
6: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
5: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
6: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
5: Nyírkem, az egészséges kert titka.
7: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
8: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Mesemondó versenyt hirdet a VMKK. Újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen. Verseny a Balaton sütije címért. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Mese-mese mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. 3 kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. Fontos, hogy a hagyományos gyűjteményekből választott mese elmondásánál ne a szöveg hűség, hanem az élő szó adta egyéni és egyedi előadásmód domináljon, olvasható a felhívásban. A versenyt szeptember 30-án rendezik, a gyerekeket szakmai zsűri értékeli majd. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta el rádiónak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
10: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
9: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Továbbra is zavartalan a napsütés Nyíregyháza környékén. Ennek ellenére 25 foknál feljebb ma sem melegszik a levegő. Éjszaka 12 fokig esik vissza majd a hőmérséklet. A folytatásban fokozódik a nappali felmelegedés, szerdán már elérhetjük a 32 fokot is, utána azonban egy hideg front hoz változást. Megélénkülő szél mellett némi csapadék is hullik, és hűvösebb légtömegek érkeznek térségünkbe. A folytatásban 23 fok körül állandósul a csúcshőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Még tart az új életfa akció. Holnap indul a Senior Akadémia. Felkészülési tornát rendez az Aqua Ese. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
2: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye a 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákkát cseperedtek.
1: Holnap indul a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. Az intézmény tájékoztatása szerint az unokák magatartás zavarának kezelése a nagyszülők szemszögéből lesz az idei első téma. A magatartás zavarral küzdő gyerekek támogatásának lehetőségeiről Trábicki Sándor főiskolai tanár beszél a megjelenteknek. A program ingyenes, további részletek az enyhe.hu oldalon. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Felkészülési tornát rendez az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán idén is a gyermekkorosztályú játékosok mérhetik fel erejüket az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatix, UVSC Miskolc, Debrecen, Zempléni VK csapatai ellen ugorhatnak medencébe a nyíregyházi vízilabdások. Az Eiszman városi úszodában rendezik az eseményt szeptember 12-én. A nap utolsó óráiban megnövekedhet a felhőzet, de nem várható csapadék Szabolcsban. Hamar ki is derül az égbolt, már hajnalban emiatt 12 fokra lehűl a levegő, holnap viszont intenzívebb felmelegedés veszi kezdetét, akár a 29 fokot is elérhetjük napközben, szerdán pedig már akár 32 fok is lehet. A nyárias időnek azonban hamar véget vet egy hideg front, ami megélénkülő széllel és csapadékkal hoz lehűlést, a hét második felében legfeljebb 23 fok lesz. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Pénteken rendezik a levéltári napot, a nyíregyházi bombázásra emlékeztek, jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. 33. alkalommal rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napot. A programnak a Városháza Kródi terme ad otthont. A hivatalos köszöntők után a hagyományoknak megfelelően átadják a proarchívó emléklapot, és kihirdetik a Nyíregyházi Egyetemmel, a Józsa András Múzeummal, a Móricz Zsigmond Könyvtárral, a Megyei Honismereti Egyesülettel és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlével közös helytörténeti pályázat eredményét is. Ezt követően kezdődik a tudományos konferencia, melynek központi témája Nyíregyháza vármegye székhelyé válásának 150. évfordulója lesz. A jubileumhoz kapcsolódva alkalmi kiállítást is megtekinthetnek a résztvevők. A részletes program elérhető a Levéltár honlapján. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a vasútállomáson, az önkormányzat és a Józsa András Múzeum szervezésében. 1944. szeptember 6-án mintegy 120 amerikai bombázó három hullámban támadta a nyíregyházi vasútállomást és környékét. A mindössze negyedórás bombázás emberéleteket követelt, épületeket döntött romba és családok százait tette otthontalanná, írja a nyíregyháza.hu. Az akkori eseményeket Úrich Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke és Holmár Zoltán történész főmuzeológus idézte fel. A program koszorúzással zárult. Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitófordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Fontos információ, hogy a továbbjutás valamennyi helyszínen egy mérkőzésen dől el. Ha 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Még egy utolsó felmelegedés következik Szabolcsban, mielőtt végérvényesen áttérnénk az őszbe. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. A nap utolsó óráiban megnövekedhet a felhőzet, de nem várható csapadék Szabolcsban. Hamar ki is derül az égbolt, már hajnalban emiatt 12 fokra lehűl a levegő, holnap viszont intenzívebb felmelegedés veszi kezdetét, akár a 29 fokot is elérhetjük napközben, szerdán pedig már akár 32 fok is lehet. A nyárias időnek azonban hamar véget vet egy hidegfront, ami megélénkülő széllel és csapadékkal hoz lehűlést. A hét második felében legfeljebb 23 fok lesz. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Mesemondó versenyt hirdet a VMKK. Újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen, verseny a Balaton sütije címért. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Mese-mese mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. Három kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. Fontos, hogy a hagyományos gyűjteményekből választott mese elmondásánál ne a szöveg hűség, hanem az élő szó adta egyéni és egyedi előadásmód domináljon, olvasható a felhívásban. A versenyt szeptember 30-án rendezik, a gyerekeket szakmai zsűri értékeli majd. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta el rádiónak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
2: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
1: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. A nap utolsó óráiban megnövekedhet a felhőzet, de nem várható csapadék Szabolcsban. Hamar ki is derül az égbolt, már hajnalban emiatt 12 fokra lehűl a levegő, holnap viszont intenzívebb felmelegedés veszi kezdetét, akár a 29 fokot is elérhetjük napközben, szerdán pedig már akár 32 fok is lehet. A nyárias időnek azonban hamar véget vet egy hideg front, ami megélénkülő széllel és csapadékkal hoz lehűlést. A hét második felében legfeljebb 23 fok lesz. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.
4: Best FM.
5: Szeretem.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Még tart az új életfa akció. Holnap indul a Senior Akadémia. Felkészülési tornát rendez az Aqua Ese. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
2: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye a 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákkát cseperedtek.
1: Holnap indul a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. Az intézmény tájékoztatása szerint az unokák magatartás zavarának kezelése a nagyszülők szemszögéből lesz az idei első téma. A magatartás zavarral küzdő gyerekek támogatásának lehetőségeiről Trábicki Sándor főiskolai tanár beszél a megjelenteknek. A program ingyenes, további részletek az enyhe.hu oldalon. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A kéthetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Felkészülési tornát rendez az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán idén is a gyermekkorosztályú játékosok mérhetik fel erejüket az országos A2-es vízilabda bajnokság előtt. A négy csapatos tornán az Aquatix UVSC Miskolc Debrecen Zempléni VK csapatai ellen ugorhatnak medencébe a nyíregyházi vízilabdások. Az Eismann városi úszodában rendezik az eseményt szeptember 12-én. A nap utolsó óráiban megnövekedhet a felhőzet, de nem várható csapadék Szabolcsban. Hamar ki is derül az égbolt, már hajnalban emiatt 12 fokra lehűl a levegő. Holnap viszont intenzívebb felmelegedés veszi kezdetét, akár a 29 fokot is elérhetjük napközben, szerdán pedig már akár 32 fok is lehet. A nyárias időnek azonban hamar véget vet egy hideg front, ami megélénkülő széllel és csapadékkal hoz lehűlést. A hét második felében legfeljebb 23 fok lesz. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: veszem, egész nap ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Ooh, you miss me like a hole in the head because
0: I do, boy. And this cool boy. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM ott van veled.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a

0: 90.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.